Jó helyen jársz! Panorádió 91.5. Ja sam, s toput srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na kom... Jó helyen jársz! Panorádió 91.5. Ja sam...

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: Fuck.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora.
3: Magyarul.
2: Magyarul.
4: 91.5.
5: Na, itt vagyunk?
6: Igen.
5: Beleköhögtem, vagy pont nem? Na jó, van mindegy. Szóval sziasztok, korán reggel. Itt van velünk a Dina. Igen, ez a hét, ez ilyen lesz különben. Igen. Egyre több nő van a reggeliben.
6: Hát.
5: Igen. Pénteken Csilla is jön, tudod?
6: Igen, hallottam
5: na,
6: egy
5: hát
6: próla.
5: Igen, úgyhogy ilyenek lesznek. Zeci és a csajok. Lassan átmegy egy ilyenbe. De ez abszolút jó, hát nincs ezzel semmi baj.
6: Élnéd mi?
5: Abszolút. Nem, hát élem. Élem.
6: De hát, de úgy igazán.
5: Igazán mi?
6: Hát igazán. Kellene olyan hamisítatlan, kidől a kávém.
5: Hamisítatlan mi?
6: Hát olyan Zecko és a csajok.
5: Ja, hogy ilyen. Jó, majd csinálunk egy olyat jövőre. Na figyelj, az van, hogy nem tudom, hogy te neked milyen élményeid vannak a szemüvegeddel. Tényleg már meséltem neked félig, na most megoldottam. Ugye az történt, hogy én egy momentumban, hogy hát ugye az ember, amikor szemüveges, akkor a szemüveg mindenhova kerül, de hát az biztos. Százszor elalszol benne, leesik úgy álmodba, ráfekszel, mit tudom én. Szóval elég nagy túlélők ezek a szemüvegek, azért maradjunk annyiba. Na de, valamelyik nap valami nagyon hülye pozícióban lehetett a szemüvegben, éreztem, ahogy roppan alattam, hogy megfordultam valahogy, már meg is sikerült az ágyba. Oda veszem magamat a szemüvegem, látom, hogy az egyik szára kicsikét, úgy eláll, mondom, azt az anyád, mindenit. Mondom, ezt talán nem kéne erőltetni, mert mondom, akkor értem, még lepattal a vége, vagy valami. De nézem, hogy ez nem lesz jó. És tudjátok, van ez a trükk, amikor így neked ezt mutattam, tehát én lerakom a szemüveget az asztalra fordítva, és így nem áll, egyenesen a, nem áll egyenesen a két szára, hanem úgy eláll egymástól, mondom, ez így nem lesz jó. És ráadásul, ha felrakom a fejemre, akkor én be tudom állítani egyenest tegyen, de aztán az idő múlásával tudod, hogy rajtam van, szépen lassan ő beáll, és ilyen is régen áll a fejeme. Elmondom, ez nem lesz jó, basszus. És hát elmegyek én egy optikába tegnap, és mondom, hogy mondom, jó napot kívánok, mert hogy az optikába tudod bele, nem, sok ember nem mer, ezt hallottam, de hogy oda be lehet ugrani akkor is, hogyha meglazult a csavar, be lehet persze ugrani akkor is, hogyha nem tudom, elgörbült a szemüveget, de be lehet aha ugrani.
6: És valami... rábeszéltek egy újra.
5: Nem, és még mindig nem fizetették meg ezeket a dolgokat, pedig simán lehetne.
6: Igen.
5: Mondtam, hogy ez a szemüvegem, mondom, hát ez ilyen ség, hogy ezt így meg lehetne javítani. Azt mondják, hát nézd, ez erre a megoldás az erőszak. Hát, hogyha vállalom a felelősséget, hogyha elpattal, akkor jöbögöm, ez történt, akkor mondom, hát mondom, nézd, ha eltörik, a legjobb helyen vagyok, nem? Mondom,
6: ja,
5: akkor rögtön beszélünk.
6: Jász, kidül a kávé,
5: na hát. Ja, azért, hogy mozog a lába, mozog az asztal, és neked annyi kávéd van a...
6: Van az, még benne.
5: Az kávé vagy teja? Ami kávé. Átlátszó csezd meg.
6: Hát azért, mert nem főztem, most nem három kanálat ettem bele, hanem csak kettővel.
5: Átlátszó löttyöt iszok a rá reggel? Mi ez?
6: Nem átlátszó, hát olyan nagyba főzöm. Vödörbe.
5: Aha, ja jó. Vödörbe.
6: Azért tűnik vödörbe olyan meg, de ha felülről nézed, amúgy
5: hát
6: akkor jó.
5: Hát jó, a hörpics bele picit, hogy nyugodtabban vezethessek műsor.
6: Na, hát még forró. Mozdulatlan. Ez nem így működik.
5: Ja, érte. Elin, tele van.
6: Jézusom, 6 óra 4 perckor.
5: Dobárdán Robi énekünk, hogy jó reggelt. Mi van? Mi? Nem tudtál aludni? Mi bajod
6: hát
5: van?
6: Még hol a 8:30? 9 óra.
5: Na, és bemegyek, és akkor szépen elkezdték ott hajligatni erre-arra. Mondom, oké, okay, nice. És megcsinálták, mondom, szuper, végre. De amúgy, ha már ott vagyok, én amúgy elmentem most már egyszer-kétszer oda, barátkozok a gondolattal, hogy amúgy a szemüveg az brutális ilyen most megint ilyen zecis leszek, de ilyen divat momentum lehet rajta. Tehát éppen azon gondolkoztam, francia van nekem klasszikus szemüvegem, bármit felhúzhatnék.
6: Azt hittem, hogy ilyen kontaktlencsét fogsz mondani, nem, vagy szemműtétet, vagy nem tudom.
5: Nem. Bármi, tehát annyira extrém szemüvegek vannak, amit szerintem én tudnék viselni, mert ez mindig fontos, hogy az ember tudja viselni, ugye, hogy ő egyáltalán milyen, meg milyen a személyisége. Hogy most már ezt így ez a lényeg, hogy erőttem rá, hogy igazából egy ideje már nézem, hogy amúgy ez így lehetne egyfajta ilyen tükrözése a te egyéniségednek, annyira széles a spektrum.
6: Igen.
5: Most már.
6: Egyébként nagyon vicces a történet, mert az enyém az még érdekesebb, vagy még röhelyesebb ebből a szempontból. Hát hasonló eset történt, csak nem én ültem rá, hanem a párom is, úgyhogy a szemüvegem 3 napos volt.
5: Nice, az szép.
6: De azóta 3 éve hordom. Tehát,
5: de újségen?
6: Igen, majálison voltunk, és lehetettem egy székre, ameddig én néztem ezeket a VR szemüvegeket, rajta volt a fejem, és akkor ott kardoztam, meg nem tudom, mit csináltam.
5: Kardoztam, mit csinált volna?
6: És akkor hát senki nem vette észre, hogy ott egy szemüveg a széken, és akkor ráült, és akkor én leveszem a fejem, látom a lábát, ugye hát nagy volt egy picit a szemüveg, aha, és akkor látom a lábát ott mellettem. vagy előttem,
5: igen,
6: alattam. És
5: nem mindegy.
6: És leveszem a fejemről, és már mondom, úristen, mondom, te mondom, mert ugye úgy mellettem volt a szék, és ahogy ült, én úgy leláttam.
5: Meg hallottad az, hogy recs!
6: Nem, azt nem. És már tudtam, hogy már úristen, mondom, ez leült, és itt baj van. Mm. És mikor megláttam, hát ott előjött a sárkány, és mondom, úristen, háromnapos, és így teljesen ilyen síkba volt az egész, és így fogtuk, és akkor görbítettük vissza.
5: Tényleg?
6: Majáliskor hova megyek be? Hova dolgozik Christ szerinted? Tehát sehol, se itt, se Magyarországon.
5: Közepén. Hát maximum csak kérdeztetünk, hogy van-e itt optikus.
6: Nem, senki nem dolgozott.
5: Nem, az erdőbe.
6: Ja.
5: A hús mellől elhúzod.
6: Úgyhogy aztán
5: van itt optikus?
6: Május 4-én, 5-én, nem is tudom, hogy mikor jutottam el.
5: És?
6: Elmentem, akkor picit vissza, még jobban vissza húzták, mint amennyire mi bírtuk. De hát mondtam, hogy én akkor biztos nem fogom kicserélni. Hát most vettem, nem 2 dinárért vettem. És aztán azóta 3 éve, 4 éve.
5: 3 éves.
6: Már nem is tudom. Azóta, aha. Jó ez.
5: Most ez mit? Igen.
6: Nem, most de... már egyébként érik, mennem kell alapból szemvizsgálatra. Érik, hogy cserélesz.
5: Érik. Hát akkor felkészítelek, a városba azért érdemes elmenni több helyre, mert Szabadkán most már nagyon sokféle minőségű, fajta és típusú lencsét lehet venni.
6: Igen.
5: A legextrémebb különbségek vannak, tehát van ez a standard lencse, beugrottam az egyik optikába, ott például, ahol például a napszemüvegemet csináltattam, ami dioptriás, ott most is, hogyha bemész, akkor ez a klasszikus, ami ma már ilyen, nem tudom, nekem klasszikus, hogy egy olyan lencse, ami mondjuk az enyém az cilinderes, és akkor van benne mondjuk ez, hogy sötétedik, ez a fotoszenzitív, meg legalább legyen benne egy ilyen kék fényszűrő, ennyi, uh-huh, az körülbelül ott náluk 12 000 dinár a pár. Az egy nagyon jó ár. Az egy rendkívül jó ár. Mert amúgy tegnap mutatták a legextrémebbet, ami őnáluk van. Valami egészen elképesztő, valami nem tudom milyen spektrum lencse. Mondom, mi? Hát mondják, hogy az olyan, hogy van olyan, ami ilyen általános lencs, amivel egész életemben nézem a világot. Szóval nekem jó lenne az is, mindegy. De azt mondják, hogy elmez meg olyan, hogy emez a lencse olyan szinten állítható a fókusz meg a minden, hogy konkrétan, ha jó értettem, valami ilyesmi, hogy a szemüveget először kiválasztod, a keretet, na, akkor azt ráteszik a fejedre, akkor beállítják a keretet, hogy az tökéletesen álljon rajtad, és akkor ahhoz képest állítják be a fókuszát annak a lencsének. Tehát ez valami egészen új.
6: Jó.
5: Szuper, és 8 fajta színből lehet választani, hogy mire sötétedjen, ami amúgy cool. Én épp azon gondolkoztam, hogy lenne esküszöm, hogy ilyen sötét narancssárgára tenném. Az olyan jó néz ki.
6: Már. Én nem szeretem, én nem is akartam, sose jött, ami sötétedik. Úgyhogy nekem csak ez a fényszűrős, nem tudom milyen védelem van rajta.
5: Szeretsz hunyorogni.
6: Igen.
5: Szeretsz szenvedni.
6: Amúgy igen, rájöttem.
5: Kis nagyon mazoista.
6: Persze, igen.
5: Kis mazoista.
6: Gyere rám, szenvedés.
5: Na, tessék.
6: Úgyhogy, hát nem olcsóság, az biztos.
5: Na, felkészültél, mennyibe kerül?
6: Nem tudom, ilyen 600 euró?
5: Hát nem, azért annyira nem.
6: 200?
5: 17 500 per lencse. Igen, szóval így. De van,
6: hát de várj, akkor még erre, ha rájön a többi, a keret, meg ott leszünk 600-nál.
5: Nem, de Brat 50, hát igen, különben, ne, 600 nem, de Brat 50-60 egy ilyen, cool. Cool szemüveg most, manapság, jó, ezzel kell számolni.
6: Is.
5: De amúgy azt is be kell vallani, hogy azért simán vannak szép keretek, hogyha valaki meg akarja úszni olcsóbban, mondjuk már 6-7-8 is vannak szép keretek, de hát, hogy elmegy az, és a másik pedig, hogy lencse is van 12 körül, úgyhogy az oké. Okay. Hát ugye, amikor kezdődik az ilyen kombináció, hogy hívják ezeket? Multifokális, meg nem tudom mi, azok kicsikét szexibbek. De hogy amúgy meg különben vigyázniuk kell nagyon az árakkal, azt gondolom a szemüvegeseknek, vagy az optikusoknak.
6: Na.
5: Mert egy ideig lehet játszani a szemüveggel, de hogy most már annyira olcsó, hát nem olcsó, mert akkor én is megcsináltatnám, de hogy annyival olcsóbb már ez a lézeres szemműtét, uh-huh, mint valamikor, hogy azért úgy...
6: Egyébként én gondolkodtam tudod, rajta, hogy... sőt, ezt nem is vetettem még el.
5: Én nem tudom, én nem mentem el meg se nézni, hogy az biztos, hogy fel kell mérni, hogy a tiédet lehet-e, akkor
6: igen,
5: utána, meg nem tudom, hogy van-e korhatár, vagy nincs korhatár,
6: egyébként
5: vagy valami.
6: Van, és ez számomra nem világos, még nem érdeklődtem meg nyilván, hogy... Van, aki azt mondja, hogy például amilyen az enyém, az még nem elég rossz ahhoz, hogy meg lehessen műtetni.
5: Annyira picike?
6: Igen.
5: Nagyon mini vagy? Minusz vagy?
6: Hát nincs -2 se. -1 valamennyi.
5: Jó, én sem vagyok, de az nem hülyeskedj. Hát -1 fölött azért az már szexi.
6: Hát szerintem az még nem annyira vészes. Hát ahhoz képest, hogy mínusz 4-5-6 is van néhány embernek.
5: Ja jó, oké, de hát nézd, én várjál, mennyi vagyok, mínusz 1,75 körül, meg mínusz 1,2, azt hiszem. Hát én, ha leveszem a szemüveget, én már homályos vagyok, full. Nem én, hanem te. Mondjuk te már homályos vagy nekem.
6: Hát egyébként most, ha én is így leveszem, akkor te is homályos vagy már.
5: Na, hát akkor az már nem jó. Azt már muszáj meglézerezzék, hát ne ügyeskedj. Muszáj. Hol vannak a reggeli hallgatói? Mi történik ma szerdán?
6: Ezt én sem értem.
5: Hol van Antti, vagy nem működik a rendszer?
6: Miért nem mutatja ki, hogy elérhetőek?
5: Abszolút el van, hogy Dobárdá Robi írt egyet, azt beírta, hogy na csá, aztán kész, ő is kiszállt a csetből. Senkit nem érdekel a...
6: De most aktív, most kidobta, hogy aktív.
5: Senkit nem érdekel a telefontéma.
6: Szólította az úr magához.
5: Itt valaki, hogy itt vagyok. Na. Egy valaki itt van. Nem a telefontéma, hanem szemüvegel a...
6: De most aktív, most kidobta, hogy aktív.
5: Senkit nem érdekel a telefontéma.
6: Szólította az

0: 4 évvel ezelőtt, azt hiszem, amikor vettem, akkor olyan a körül volt, 120-150 euró. Cakumpa összesen. Én kicseréltem a teljes szemüveget, tehát a lencsét is, meg ezt a cuccot is.
1: De akkor miért sajnálsz, hogy ráütek?
0: Mit? Hát, 150
1: euró.
0: Hát te arra, hogy az nekem nem egy kenyér a boltba. Hát, nem vagyok én milliárdos.
1: Azért itt vagyok, de éppen figyeltem azt, hogy az egyik hallgat. Én figyeltem. Ah, Csaba is itt van, csá. Hát sziasztok, itt ilyen kukáskodtok, közben meg hallgatjátok a műsort? Kukáskodtok, ja, itt van Szilvia is. Na jó, van, megnyugodtan vannak hallgatói.
0: Igen, hogy
1: miért azért, akarták kiukadni?
0: Hát, hogy belegondolsz, hogy pluszba a szemüvegeseknek az még 100, nem tudom hány euró kiadást. A többin felül.
1: A többi emberen felül?
0: Hát igen.
1: Hát jó, de mindig az jár legjobban, aki jól működik. Gondolj bele, ha valakinek érzékeny a bőre, speciális krémeket kell használni, aki nem lát, annak szemüvekkel. Hát ez így megy. Itt van Zoli is írt nekünk, azért itt vagyunk, csak én nekem még nem aktuális.
0: Örülj neki, szerencsés ember vagy a világon.
1: Alleluja. Hát basszus, én az egyetemen vettem észre, hogy néztem a nagy táblát, ugye mindig hátraültem ott az amfiba, és akkor láttam, hogy nem éles a cucc, amit a tanár ír.
0: Mondom, én azt hiszem, hogy általános iskola
1: annyira
0: végén, 8. osztály ballagás után és középiskola között, a szünetben, vagy a középsuli első év elején lett meg a szemüvegem. Az legeslegelső.
1: De van itt még egy érdekes dolog különben. Opa, itt van Ati is. Azt mondja, Zeci, hol parkolsz? A Strozberg utca le van zárva. A Strozberg utca még most nincs lezárva.
0: Gyerekek, én hogy jártam? Úristen! Hogy jártam? Ugye most jövök. Fél hat után.
1: A fődön.
0: Nagyon durva. Azt hittem, hogy nincs ma reggel, és én vagy eltévesztettem a házszámot. Konkrétan jövök be itt az utcába, és így nincs autó, nincs itt a Dávid autója. És így mondom, basszus, mondom, hány óra van? Én hamarabb jöttem, mondom, rosszul állítottam be az ébresztőmet. Mondom, lehet, hogy mondom, 3:45 van, mondom, ennyire hülye vagyok.
1: Aha.
0: És tudod, így megállok itt a hát nem az épület előtt, még jóval visszább, és így vetem, ja, ugye bár, épp mutattam vetem a teckónak, hogy
1: mit?
0: Kesztyűbe jöttem már, kérlek szépen, és vetem le a kesztyűmet, és keresem az órámat, a kezem, nézem, mondom, 5:45. Uh-huh. Na, akkor jó, miért nincs itt, elaludt a Dávid? Oké, mondom, te nem vagy itt, az nem csoda, és így, de mondom, MS sincs, amannak az autója se nincs itt. Basszus, mondom, nincs ma reggeli. Vagy mondom, mit? Mondom, hogy én bejövök, ha olyan, akkor mindig itt fölhívok, vagy kelljenek szépen föl. És mondom, megérdeklődöm, mondom, hogy én vagyok hülye, vagy mondom, hogy rosszul jár az órám, vagy valami.
1: És meg kellett várni a megvilágosodást. Igen? Addig, amíg be nem jövök.
0: Igen, mert megjöttél, és közölted, hogy egyébként le van zárva, ugye, vagy lesz a Strossmayer utca, és hát így odaállnak az emberek, nyilván nem jönnek be akkor ebbe az utcába, és akkor lővilágosság lett, hogy ja, tényleg. Igen. És akkor megnyugodtam, hogy jó, akkor jó helyre jöttem is. Hál' Istennek, ma is fölkeltem.
1: Egy másik Zoli írja nekünk, hogy én Orosházán vagyok, szevasztok, és amúgy nincs szemüvegem, úgyhogy köszi. Na, hát de jönnek a hallgatók, jó, van, hála jó Istennek, megnyugodtam. Hát azt hittem, hogy itt beszélünk a semmibe. Az egyik hallgató azt mondja, hogy jó reggelt, én is itt vagyok. Engem pont érdekel a téma, nekem -11-es
0: az, durva.
1: Az egyik szemem, de én nem műtetném meg a szemem. Általában mindenkitől azt hallom, hogy visszaromlik, és rengeteg pénz, legalább 3000
0: hát
1: euró.
0: Igen, nem
1: már
0: olcsó.
1: Nem, de már nem ennyi. Múltkor, csak ezt most ne fogjátok szavam mondani, de múltkor már olyan, tudom, hogy én is meglepődtem, hogy emlékszem, hogy 800 euró volt, de...
0: Mi?
1: De 800 euró volt a per szem, vagy a kettő, nem tudom.
0: Az nagyon olcsó.
1: De én is meglepődtem, mert régen ez nagyon drága volt, és ma már 2000 euró alatt van.
0: De akkor is csak gondolj bele, 2000 euró.
1: Jó, de várjál, de Edina, oké, én értem, de figyelj, azért ezek komoly dolgok, de hát ez hát nem a Józsi bácsi
0: de
1: fogja.
0: Egyébként arról is olvastam már, hogy van, aki megvakult igazából közben.
1: Nézd, oké, de hát ez egy nem jó hozzáállás különben.
0: Nyilván,
1: de, elmondom,
0: csak
1: hagyd
0: legyen bennem egy kis stressz.
1: Hát de stressz nem lehet benned, mert basszus, bármikor bármit csinálnak rajtad, mindig történhet baj.
0: Hát hál' Istennek nem csinálnak, de...
1: Hát jó, de ilyen, hogy bármi, de egy műtét is félrecsúszhat, vagy bármi.
0: Nyilván,
1: persze, meg rengeteg. Szóval ez ilyen, de fantasztikus dolgokat csinálnak. Most a nagyon közeli köreimbe történt egy olyan, én erről sem tudtam különben, és hogy azért ez fantasztikus, ha belegondoltok, hogy szabadkán ilyet lehet csinálni. Van egy ilyen úgynevezett szemnyomás probléma, ez nagyon sok problémát okoz. Szemfolyadék tud fölgyűlni a szem. Komplex ez a mi szemünk. Na, most egy pillanatra komoly tudok lenni. Képzeld el, hogy szabadkán tudnak olyan műtétet csinálni lézerrel, hogy ilyen apró kis csatornákat nyitnak, hogy az el tudjon folyni, meg mindegy, én gondoltam, hogy ez valami science fiction, és nem,

0: és a Szabadkán meg tudják csinálni. Jó. És látom, hogy működik, és jó, és...
1: Én Magyarországon szemezgettem a...
0: Szemezgettem, ez milyen jó.
1: Igen, ezekkel erre. A műtétekkel, konkrétan kinéztem Budapesten már egy aha. ilyen helyet, csak
0: na,
1: hát még nem az én pénztárcámnak volt mert akkor,
0: az,
1: amikor szexi, kinéztem.
0: Szexi bárakkal dolgoznak?
1: Igen, nem emlékszem most pontosan, hogy mennyi, és rossz, fals infót nem fogok mondani, aha. de tudom, hogy segre jöttem, olyan ára volt ott az egésznek, úgyhogy az egész életemet rá kellene fizetnem. De viszont azzal kapcsolatban arra azt mondanám, hogy jó, ott hajlandó vagyok megcsináltatni.
0: Hát jó, szerintem ez kamu biztonságérzés, de
1: nem
0: hát
1: tudom,
0: az ember
1: nekem
0: úgy csinálja,
1: nyilván
0: hogy
1: nyilván a szememről van szó, hát igen. akarok még látni.
0: Hát jó, de nekem legalább
1: akarok
0: van, nem tudom
1: én... még megöregedni, ráncosodni.
0: De legalább kapásokban három vagy négy nagyon közeli barátom, akit igen. megcsináltat,
1: amúgy
0: és semmi
1: amúgy gondol. Ja, azt hittem, hogy ilyen mesterbarátod.
0: Mármint aki szemmester?
1: Igen.
0: Nem. Szemmester. Lézeres szemmester barátom nincs, nem. De olyan, aki már aláfeküdt, igen. Na mindegy, szóval ezek ilyen érdekes dolgok, de amúgy van a szemüvegeseknél még egy érdekes dolog, ez pedig a fémkeret per műanyag keret. És ez sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Legalábbis én rájöttem. Én ott nem mondom, hogy haragszom, ő jó csinálta a dolgát. Én különben egyetemre együtt jártam pont egy lányjal, akinek kiderült, hogy az apukának van egy optikája, úgyhogy aztán egy ideig hozzájuk jártam. És nekem mindig műanyagos. A tiéd is fém, ugye?
1: Igen, de műanyag volt korábban mindig.
0: Előtte. Nekem mindig műanyag volt. Uh-huh. Na most én elmentem egyszer új szemüvegem, mondjuk egy 3 éve, és ő mondta, hogy figyelj, annyira menő ez, ami rajtam van, de különben ami rajtam, hogy nem volt igaz a különben, csak eladta nekem kis huccut. Ez a szemüveg, mert hogy ez fém, és akkor ezen ilyen kis papucskák vannak. És a kis papucskákon fekszik az orromon a szemüveg. Uh-huh. Amíg a műanyagnál nincs ilyen. A műanyag szemüvegnek van egy íve,
1: igen,
0: szemüvegnek az íve fekszik az orromon. Na most ez drasztikus különbség. A drasztikus különbség, mert ez, most ha levenném a szemüvegemet, nekem 2 mélyedés van az orromon. Aha. Olyan szinten nyomja az orrom, hogy érted, menjen az anyjába, de tényleg az első dolog az lesz, hogyha itt kicsikét lenyújtszanak a kedélyek körülöttem, hogy tényleg elmegyek és veszek egy műanyag szemüveget. Mert nyom, tényleg. Időben megszokott, de mikor leveszed, akkor kérdezik, hogy mi van neked. Hát mondom, ez a szemüveg.
1: De nem lehet, hogy nagyon így rá van nyomva?
0: Nem tudom, az egész nem jó.
1: Mert az enyémen is itt nagyon halványan meglátszik, de nem annyira durva.
0: Az enyémen durva, az enyém az piros pont. Ilyen.
1: Na mit mindegy, csinál? Ennyire rányomott?
0: Nem, te ennyire rosszul van beállítva.
1: Jó?
0: De gondolom, semmi baj, mert na, veszek én majd mindjárt, szóval, és akkor megoldod, szóval nem ideges, nem így kell élnem évekig, érted most, nem tudom.
1: A másik
0: már így élek évek
1: hogy
0: óta.
1: Mikor csináltatnád meg, mert nyáron nem feltétlen jó, mert ugye ott fontos, hogy ne vakítson a fény, ne menjön.
0: Ja, lézeres?
1: Gép
0: én azt nem
1: elé,
0: akarom szerintem egyelőre.
1: Napszemüveget kell hordani, sok mindent nem szabad csinálni, tehát hogy van ott annak ilyen dolga utána, ami hát nem mondom hátulütőnek, de hogy mikor? Télen, bár télen, hát már nálunk nincs hó, úgyhogy igazából ott nem vakítja el a hó a izét. Nem tudom.
0: Van egy nagyon érdekes dolog, amit ír az egyik hallgató. Azt mondja, egy éve volt a barátnőm. Nézd, akkor én elhiszem neked. Egy éve volt a barátnőm, a vizsgálatokkal, az ellenőrzésekkel együtt, mindennel együtt, cakpakka, ahogy szokták mondani, azért 3000 fölé jött ki a vége. És plusz vannak olyanok, azt mondja, hogy ő neki olyan volt, hogy hónapokig nem hajulhatott előre, csak guggolhatott, és 3 kilogrammtól nehezebbet nem emelhetett.
1: Igen.
0: Elég hosszú ideig.
1: Hát erről beszélek, hogy van sok minden, amit be kell tartani, igen, és nem csinálhatod.
0: Minden, amit nem mondanak el.
1: Hát nyilván elmondják az orvosok, hogyha ott vagy, és hát nyilván
0: hát igen.
1: van konzultáció.
0: Hát nyilván mondjuk neked oké, de... te hova hajulgatsz? Bár mondjuk előre? Jó, azt értem. Meg...
1: És hova hajulgatok? Hát mert takarítani állva csinálom, vagy lenézek, és akkor kész.
0: De 3 kilogramm az megy. Hát mit emelgetsz?
1: Hát jó, 3 kiló. Hát azért szoktam virágcserepeket, meg ilyeneket.
0: Fölpucolva.
1: Hagyjam a hülyeséget.
0: 1,2 max, látod? Szóval
1: hát telepcsíkéket emelgetek.
0: Konyhába tudsz bűködni.
1: Virágcserepeket, ami nehezebb olyan
0: de
1: nagy.
0: De miért csinálsz ilyeneket, Edina?
1: Hát mert mondjuk visszük be a télen az előszobába, a garázsba, takarítás, söprögetés az udvaron, szoktak takarítani. Faleveleket szedni össze, és akkor hajókat.
0: Tipikus az a nő, aki elszórakoztatja magát ezekkel.
1: Miért? Szerinted nem szoktál takarítani ősszel az udvaron?
0: Az udvaron.
1: Faleveleket szedni össze, mit tudom én.
0: Hát igen, a falevél.
1: Tehát, amíg, hogy azért, a falevél, na, ott hajogatni kell. Nem csak lenézek, és akkor csicsiribú-csiribá. Abrakadabra.
0: Hát jó, vagy nem azt
1: nem
0: mondom, néha kell csinálni. De ezt, amikor virágokat ki kell vinni, meg be kell vinni, ez halál. És Sánta Zoli mesélt egyszer, hogy náluk volt egy ilyen gyönyörű nagy valami Figyelj, hogy citromfa, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. De hogy nagy kaspóba. Nagyba. És én már tudtam, hogy jön a hideg, akkor már vártam a napot, hogy egy idegbe ment haza, hogy mikor fognak szólni, hogy ma lesz a napja, amikor fel kell vinni az emeletre, vagy nem tudom, mert ott lakott az emeleten télen. És akkor van, csomó ember szórakozik ezzel, tudom. A leándereket viszik
1: be az emberek.
0: De egyébként
1: én szeretem, én élem. Micsoda? Alapból én szeretek takarítani.
0: Hát jó, te szeretsz pakolgatni.
1: Én nagyon szeretek takarítani.
0: Istenem, nála mennyi dolgot nem akarsz hozzám, ez most hülyén jön ki, de persze. Tényleg, hogy nálam annyit lehetett takarítani, amit akarsz.
1: Nekem az egy stresszlevezetés, ha én takaríthatok. Én egyedül szépen bedugom a fülem, szól a zene, ne is szóljon hozzám senki, és én...
0: Találkozunk két nap múlva.
1: Ne, fogadjuk, hogy nincs annyi dzsuva.
0: Mit? Hát most azért cirkusz van tényleg. De nekem nem kosz van, hanem rendszertelenség. Tudod ezt, hogy megyek, nem tudom én milyen eseményre, akkor kivesz, nem tudom, 4 ruhát, akkor tudod, ez nem jó, akkor kivesz az ötödiket, mert férfiak csinálnak ilyet, akkor felöltözik, akkor az ott marad. Akkor másnap megint megyek tovább, és akkor most már ott van 30 ruha.
1: Nem zavarja a szemedet, hogy ott van.
0: De érte, annyira rohanok egész nap, hogy őszintén megmondom, hogy kéne egy rohadt délután, amikor én ezt összepakolom. De nincs egy rohadt délután, majd lesz hétvégén talán. És akkor majd valamilyen szinten összepakolom, igen. De nehezemre esik. Nekem, őszintén megmondom, a takarítás rendkívül nehezemre esik. Rendkívül. Tehát kínlódok tőle, mint az állat. Tehát addig te azt mondod, hogy neked a stresszlevezetés, meg jókat elszórakozol, gyűlölöm.
1: Jó, most eszembe jutott, nem tudom, hogy tartozik ide.
0: Hogy
1: nem tudom, hogy
0: ide?
1: A hallgatók tudják, egy régi receptes könyvbe, még megboldogult nagymamámtól láttam, vagy ott láttam ugye nála, és aztán hozzákerült anyukámhoz, és ez egy nagyon régi receptes könyv. Hát most nem mondom meg, hogy mi a neve, de nem azért, mert reklám, hanem mert nem is jut eszembe.
0: Hogyan készítsük bájital?
1: Nem.
0: Bájital tortát.
1: Újságokban voltak talán benne, nem tudom.
0: De miről van szó, már mondjad.
1: Ez egy ilyen receptes könyv, és nem azok a telefotókkal, meg ilyenek. Nagyon durván egyszerű. Paradicsom pite. Ez a neve. Körülbelül nem szó szerint, de 3 hozzávaló kell. Mindent össze kell kutyolni. Mint a piskót egyébként, csak úgy kell elképzelni.
0: Paradicsommal.
1: És nagyon hülyén hangzik, hogy mi kell hozzá, de brutálisan finom, nagyon jó.
0: Focaccia.
1: Nagymamám tanította, vagy ő mutatta meg, utána már anyu is nyilván, de nagyon szeretjük, vagy hogy mondjam, most is csináltam, brutál jó. És az a durva, hogy 3-4 napnak utána is friss marad. Tehát, hogy nem hogy mondjam, nem lesz gusztustalan, vagy érted, nem kell kidobni.
0: És random bedobtál egy ilyen témát, igen, most az eszembe
1: jutott, és tudom, hogy hol, sőt, egyébként, csak mondom, hogy benne van a telefonomban, és ilyen régi, családi kör receptes könyve, ne érde, megnéztem a süteményt. Hát, ad ilyen 3 soros a recept.
0: Na, hogy megnézem, mi kell bele. Mi nyögtél korát?
1: Hát, benne nem értem oda
0: szegény hallgatók. Na, mi hozzávalók, azt mondja, figyelj, írjátok. Ceruza,
1: tényleg
0: kézben?
1: Írjátok le, mert ez brutál jó. Próbáljátok
0: 4 tojás, 15 kanál cukor. Így eszik az Edina, értitek? Én nem értem. Edinának reálisan, csak elmondom nektek, gurulnia kéne. Ehhez képest oldalra fordul, akkor nem látszik. De hát én nem értem, hogy csináljam. Nem tudom, hogy egyszerűen mondd-e. Tehát 4 tojás, 15 kanál cukor, egy-egy csomag vaníliás cukor, sütőpor és fahéj.
1: Tehát mindegyikből egy csomag.
0: 7 kanál olvasztott zsír, vagy olaj. 15 kanál paradicsomlé és 15 kanál liszt.
1: Igen, és ugye itt az íze, amit érezni fogunk, vagy fogtok, akik az... próbáljátok, akkor tehát nagyon sokan, hogy paradicsomlé, ez most komoly. Igen, de egyébként nagyon jó, mert ugye fahéjas íze van, illata is. És brutális, bele kell önteni egy kiolajozott, lisztezett tepsibe, kis és akkor megsütni.
0: Sokkal jobban érdekel, hogy írjál paradicsom,
1: pite.
0: Nem, a fotóimat nem nézem. Küldezte eleget, nem viccel. De van itt alatt egy másik, ami viszont nem látszik, ez az ördög pirula, az mi lehet?
1: Na, ezt nem tudom, tényleg. Azt mondom, hogy nagyon sok
0: annak nem
1: féle fajta jó.
0: És ez valami nagyon régi cucc.
1: Igen, hát látod, már eléggé van.
0: Szegény. Igen, sárga a papír.
1: Úgyhogy én imádom ezt. És tényleg mi semmi, össze kell ezeket kutyolni.
0: És hogy ilyenet van otthon, és nem osztál nekünk itt a rádióba, Dávidnak meg
1: egyébként
0: nekem.
1: Egyébként tegnap azt csináltam, hogy össze vannak vágva ilyen kis kockákra, felszeleteltem, benne van már egy plastikában, és nyomtam rá ilyen tájszínhabot, csoki öntetet, és azt kanalasztam este.
0: Edina, én nem tudom. hova megy? Vagy mit csinálsz? Te lehet, hogy valamit csinálsz. Lehet, hogy esténként 4 órás edzéseket csinálsz, vagy mi?
1: Úgy nézek én ki.
0: Nem tudom elképzelni. Tudod, különben, hogy tényleg.
1: Ebben ezen a téren lusta vagyok.
0: Két embert ismerek, a jó Edinán tényleg nem dicsérem, mert elszáll különben, de tényleg nem tudom, hogy tud így kinézni ennyi. De miket eszik, én látom, gyerekek, ez nem igaz. Pudingot eszik csokival, kekszel. Akkor nem tudom én ilyen 86 kanál cukros pitéket, akkor nem tudom, slagot nyom a szájába, nem, mondjuk ez nem baj, csak érted. Ilyeneket csinál. A másik, aki pedig látszik, hogy azért eszik, de ő is sokkal durvább kéne lenni, az meg a Dobárdán Robi. Ő most egy picikét visszafogta magát, egy picikét. De hogy ő amiket eszik, de hát azt a mennyiségű cukrot, amit ő bevisz meg.
1: Tehát neki
0: meg
1: már úgy kellene kinézni, mint egy hordó.
0: Hát mindenki olyan kéne lenni, mint azok az amerikaiak, akiket úgy tudod, hogy baj van, és kibontják a falat, és kiemelik egy darúval.
1: A taliskával kellett volna betolni tegnap.
0: Igen. Ez képest nem, érte, sétál, na itt van, ír. Ember nem vittem be cukrot már 5 hónapja.
1: Szerencsétlen.
0: Próbálkozik különben most. Nagyon nehéz átállni, én ezt elhiszem.
1: Tudom, hát én csináltam. Nekem nem kell mondani.
0: Igen, különben a másik dolog az, amit el kell mondani, Edina valamikor, ő azért jócskán kis duci volt azért.
1: Nem voltam duci, volt rajtam mit fogni. Így szokták mondani, és én mondom, hogy hát igazából most is van.
0: Hát ha az nem duci, és volt rajtad mit fogni, akkor inkább én
1: de
0: úgy fogalmazok,
1: így szokták mondani különben, nem csak rám magamra értem. Fogni.
0: De jócskán!
1: Jó, ezt akartam hozzá.
0: Hát jó, most már beszélhetünk róla, mert most már nem ez van, nem? Hát most biztos nem mondanám, hogyha olyan lenné most is, hogy Edina.
1: Egyébként igen, tehát 18, egyébként ez pont számoltam, azt hiszem 18 kiló volt rajtam még. Aha. 22-be? Hol is vagyunk most? 26? 22-be. Aha, 22-be.
0: Ott történt a váltás?
1: Le. Aha, igen.
0: Dobárdán írja, hogy semmi cukrosat nem iszok. Jó, alleluja, hál' Istennek. Szóval, na, ilyenek vannak.
1: De egyébként szerintem most, bocsánat, mit? Szerintem egyébként ez hülyeség.
0: Mi?
1: Tehát, hogy lehet inni, csak ne vidd túlzásba. Tehát az sem megoldás, hogy mindent elvonsz magadtól. Tehát lehet, de minimálisat.
0: De most ő arra gondol szerintem, mert én vágok, gondolom, ismerem én őt annyira,
1: jó,
0: hogy
1: nyilván,
0: azt vágom,
1: én nem
0: hogy
1: vagyok
0: ilyen,
1: ott minden nap fogom a kezét.
0: Hogy, de most ő arra gondol, hogy a cukormentes dolgokat iszik, de cukormentes Monster, meg cukormentes kóla, meg ilyen, szóval, oké. Okay. Hát drága Edina, a kolbász az hízla.
1: Hát igen.
0: Kolbász az hízla?
1: Azért hisztam meg 4 kilót.
0: 4 kiló? Tényleg? Aha. Na hát ez komoly aggodalomra adom. Hogy lehet ez? Nem szabad ilyen dolgokat csinálni.
1: Egyébként van, amúgy nem is hisztam, csak készülök a télre, már így is téli kabátom, mert kesztyűbe jöttem tényleg dolgozni, ebben 2 darab fogba, nem is értem, minek van 2, szerintem lehetne -9 is már.
0: Nem, azért csak ne. Csak
1: és,
0: ne.
1: Szeretem ezeket a bekuckózós dolgokat, de mit akartam most mondani?
0: Azt, hogy szereted azt, amikor előtted van a tévé, balról melletted van a kandalló, jobbról pedig egy flakon, egy slag. És akkor te el vagy.
1: Nem. Mit akartam most? Várjunk.
0: Valamit a kolbásszal?
1: Dehogy, nem vagy. Jaj, a télle. Eszembe jutott a tél, hogy ugye hamarosan, hát ha nem is szó szerint tél, de nevezzük egy T-betűnek. És jön a karácsony, és jönnek a sütemények.
0: Ja, Istenem, megint lehet süteményt nyomni.
1: Annyira várom.
0: Amúgy eszembe jutottál valamelyik nap, nem merem ajánlani, de
1: na,
0: megkérdezem a hallgatóktól, hogy az a szürreális dolog, hogy lehet, hogy még idén kell csinálnom egy kolbász reklámot. És gondolkoztam, hogy rajta Edinát lehet, hogy felkérem rá, hogy ő
1: hát
0: prezentálja a kolbászt.
1: Elgondolkodom az ajánlaton, de meglátjuk, mit tehetek majd.
0: Azon gondolkoztam, hirtelen ez jut eszembe, aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy kéne ajánlanom, de szerintek ez túl, de ez most csinálunk egy ilyen felmérés. Szerintek ez erősen, vagy ez még poén? Hogy mondjuk Edina előtt ott egy csomó kolbász, és Edina mondja, hogy nézzétek, létezik kicsi, létezik nagy, létezik nem tudom, vékony, létezik vastag. De nézzétek, a kolbász az kolbász. Valahogy így, nem biztos, de valami ilyenre gondoltam. Erős ez, vagy ez még belefér?
1: Én vagyok az élő bizonyíték, hogy finom.
0: Jó, én azt tudom, hogy neked mindegy, hogy kolbász, neked a kolbász az kolbász, ezt tudom, meg hogyha nem válogatsz, de hogy nem tudom, hogy egy ilyen reklám az erős? Túlságosan szexuális? Vagy ez még elmegy?
1: Hát,
0: vagy azért, ha te csinálod, akkor nem megy-e?
1: Hát igen, akkor
0: ez
1: nem.
0: Ez a baj, ugye?
1: Aha.
0: Lehetséges. Kár, pedig amúgy menne szerintem. Na mindegy, írjátok meg a véleményeteket. Csináljuk ilyen reklámot, vagy ne? 063-6060.
1: Ez hülye.
0: De komolyan mondom. Tényleg van egy ilyen. Itt van különben velünk Nagyhelyesi Dávid is. David, aki már
1: nagyon
0: is
1: nagyon jó kedvel, jó az hangulattal.
0: Az első zenét, abszolút. Örül, hogy le van zárva, vagy le lesz zárva a Strossmayer utca.
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

0: Hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Na hát, good morning, kell egy mi?
2: Kell egy szék.
1: Edira különben te őrlet, tehát nézd, mit csinál, Jézus, Edira különben bejön ide reggel cirkuszolni különben, komolyan, tényleg ezt csinálja.
2: Én pakolok, és itt segítek a takarítónőknek egyébként.
1: Segítesz a takarítónőknek?
2: Én szoktam különben.
1: Mi, komolyan?
2: Igen.
1: Hát ne arra feküdj, akkor nem látlak, hát emelre.
2: Háj, de sok bajod
1: van. Úgy feküdj, hogy lássalak. Hát. Nem hittem, hogy itt hátat fordít, hogy vezessek bűncsot rá, ugye hátadat látom, te teljesen nem normális.
2: Így is, hogy is szépet látsz.
1: De hogyha, de az a történet. Különben néztek meg Edina, ahogy néz ki ma reggel. Felrakott egy arcpakolást halári, és ez kiraktam. Most egyelőre csak Instagram sztorim van, de majd mindjárt kirakom a Facebookra is.
2: És jövő héten hozok neked is, ezt megbeszéltük, úgyhogy megláthatjátok Zeckót is ilyen spádéjbe. Csinálom kedden, azt hiszem kedden leszünk, hozok egy ilyen kis chilles cuccot, és akkor itt majd...
1: Jó, nézd, de még nem akarsz szoknyába öltöztetni addig.
2: Elmehetünk. Azt nem mondtam.
1: Jó, az a másfajta játék, azt talán nem kéne itt a rádióba, vagy lehet, hogy nem kéne amúgy soha.
2: Várja hamarosan Halloween.
1: És aztán megyünk fellépni valahol.
2: Beöltöztetlek, igaz, hogy nem farsang, de...
1: Ne. De szépen beszéljük inkább a tojásról így a kolbász után.
2: Úgyis reggeli, früstük.
1: Jaja. Na szóval, van itt a... Nem sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de itt vannak a szakértők, meg hát itt van Edina. És azt mondják, hogy...
2: Én, aki nem sok tojást eszik. Bár jó, nyilván eszek, nem mondom, hogy nem, de...
1: Azt mondják különben, hogy a tojás elkészítések lenni a élelmiszer biztonsági kockázata az, hogyha nincs megfelelően hőkezelve. Na de hát a kis szemtelenek nem írják le, hogy amúgy ez mit jelent. Mert azt jelenti, hogy amikor még folyékony, akkor az azt jelenti, hogy még nem sült meg rendesen. Az még baj, az még kockázatos. Tehát tudod, én nagyon szeretem, amikor a tojás nagyon lágy. Szerintem ne csináljátok több reklámot, mert Edinának a gyógyfürdős reklám is kínos, és nem lett jó.
2: Milyen gyógyfürdős?
1: A gyógyfürdős reklám.
2: Mit raktál te ki?
1: Nem, azt nem raktam ki, Edina, ne ideges. Én ezt raktam ki. Ez teljesen lasza. De nem hiszem, hogy erre ezt kommentálja. Hát
2: milyen
1: ez tök
2: gyógyfürdős?
1: Cuki.
2: Én nem is csináltam.
1: Csinált a gyógyfürdős reklámot?
2: Nem.
1: Anett volt egyszer különben gyógyfürdős
2: reklámban.
1: Meg a Melissa.
2: Melissa?
1: Anettet egyszer
2: nagyon-nagyon
1: régen. Hát, hogyha Moralmira
2: gondolunk, én nem olvastam Moralmi reklámot.
1: Mert képzeld el, és ezt most már nem fogjátok tudni, mert ez 1000 éves, szerintem 10 éves sztori. Anett egyszer elment így a gyerekekkel Moralhalomra, és
2: ja,
1: én nem tudom, hogy meg lett-e beszélve, vagy valami. Random leleti fotózó, ilyen happy családképnek, és azok különben használva volt
2: igen.
1: Egy ideig.
2: Aha. És sőt, még küldtem is neki, hogy pár hónappal ezelőtt is fönt volt.
1: Tényleg,
2: és így reklámozták. Aha.
1: Na, szóval igen. Anett kicsi-kicsi is előjön, de hát, hogy jól óra tettek, hogy szokták mondani, kigondolta volna, hogy aztán Anett műsorvezető lesz, és stb. Aztán most meg tessék, ott van nálunk a fotó, és használják. Lehet, hogy valami jogdíjat kéne kérnie most már Anettnek, vagy valami, külön mondják, hogy azért ez már tizenpár éve engem használni, hát hogy van ez? Na mindegy, nem tudom, miről van szó. De szóval igen, szóval van ez a kérdés a tojásnál, nagyon sokan félnek a szalmonella fertőzéstől, és csak ugye ez mind megoldható akkor, hogyha ugye kellő mértékben hőkezelve van, de hogy annyi variáció van ma már, hogy lágy tojás, meg ilyen tojás, meg olyan tojás, hogy nagyon oda kéne figyelni. Hát most érted, meg a másiknak a kérdés, hogy a tojást meg kell-e mosni, állítólag különben ezek a tojások, amik a boltba kerülnek, hogy ezek már elő vannak mosva, ezt se tudtam. Mondjuk valahol logikus elő, volt.
2: Hát jó, nyilván.
1: Hogy így át vannak öblítve, vagy valami, szóval, hogy nincs rajtuk semmi cucc.
2: Vagy nem mondtam valamit.
1: Mert hogy azért láttuk mi, hogy néz ki élőben egy tojás, amikor kivesszük, hát na most Istenem, hát ez van. Itt különben ilyeneket írja, a szalmonella fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a tojás teljesen át kell sütni, vagy főzni. Mivel a baktériumokat csak a megfelelő hőközelés pusztítja el, a szalmonella fertőzés megelőzése érdekében az is fontos, hogy ne hagyjuk a tojást szobahőmérsékleten. Na most ez is egy érdekes dolog, mert amúgy mi az, hogy ne hagyjuk a tojást szobahőmérsékleten? Pont egy cikket olvastunk múltkor, ami nekem le se esett, csak miután elolvastam, hogy a tojást amúgy nagyon sokan azt mondják, hogy nem is kell a frizsiderbe rakni, mert gondoljuk csak bele, hogy árulják a boltba. Ott se a frizsiderbe van. És basszus, gondolkozok, hogy basszus, tényleg nem a frizsiderben van, hanem csak úgy a polcon.
2: Te frizsiderben van.
1: Nem.
2: De itt ebbe a főüzletbe, ott van.
1: Az mi az, hogy főüzlet?
2: Hát a Maxiba.
1: Mi az a főüzlet?
2: Hát mert a központban van.
1: A főüzlet! Az mi?
2: Most várj, most gondolok. Benne.
1: Na most a hallgatókat kérdezem. Na,
2: pont,
1: hogy van a,
2: pont arra gondolok.
1: Hogy van most, a tojás hogy különben a boltba? Ugye, hogy csak úgy simán a polcon. Dávid?
2: Várjunk.
1: Szoktál tojást venni? Simán a polcon van, vagy a hűtőbe? Simán a polcon. Azt mondja, a polcon. Látod, trükkös dolgok ezek.
2: Na írjatok. Csak.
1: Vagy az, hogy a házi. Hát és otthon, amikor valakinek van saját tojása, azt is berakja a hűtőbe? Vagy csak berakja a spajzba?
2: Hát nálam most itt a lakásban bent van.
1: Jó, igen, különben a házban oké, bent van. De szóval látjátok, azért vannak itt érdekes dolgok azért.
2: De nyilván én fűtök, tehát hogy meleg van már, és azért nyilván nem hagyom olyankor kint a tojást.
1: Jó, az más baszos, de Edina azért, mert télen is befűtesz 30 fokra, de az nem normális.
2: Ez ilyen.
1: Érted? Szóval hogy azért ez megint egy más, neked ilyen, tényleg ilyen, neked kéne rakni a sarokba különben pár darab követ, és akkor locsogatod kéne vízzel, és akkor ilyen szauna lenne az
2: ugyan
1: egész házba, basszus.
2: Hát azért nem. Nem ilyen azért a helyzet.
1: A szakértő, na, azt ugye itt van Ati, azt mondja, mit ír. P. Ati, sziasztok, legújabban simán a polcon, nincs hűtve a tojásom az utóbbi időbe. Látod, ezért érdekes dolog ez, aztán közben jönnek itt a szakértők nekem, aztán itt mondják, hogy nem szabad úgy tárolni, hát pedig úgy tárolja mindenki. Van itt még egy sztori, különben azt mondja, hogy a szakértő arról is beszélt, hogy a boltokban kapható tojások, itt van ez, amit meséltem. Tojásokat általában megmossák, mielőtt az üzletekbe kerülne. Ez csökkenti annak kockázatát, hogy a baktériumok a héjon maradjanak, vagy azon keresztül bejussanak a tojásba. Mert amúgy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ám bár ugye mindenkünk úgy tűnik, hogy az a tojás héj az egy fix struktúra, hiszen nem folyik ki belőle a tojás, amúgy nem az. És ez akkor derül ki, amikor például Izraelbe ettem ezt a jachnunt, ahol az egyik része ennek az ételnek az, hogy ilyen nagyon durva fűszerek között, vagy fűszeres vízbe van főzve a tojás, és az a fűszer minden a héjon keresztül beleívódik magába a főtt tojásba, és ezért amikor meghámozod a tojást...
2: Micsoda gasztra kibica vagy te?
1: Amikor lehámozod a tojást, vagy ezt úgy mondják, lehámozni? Lecsiszol? Nem lecsiszolni.
2: Lecsiszolni.
1: Hogy mondják ezt? Megpucolod?
2: Igen.
1: A tojást, akkor a tojás maga barna, nem pedig fehér a sok fűszer miatt.
2: Egészségére.
1: Miért? Tök jó különben, abszolút. Na most közben itt...
2: Én a savanyú levesbe szeretem a főtt tojást.
1: Igen.
2: Meg hát nyilván rántotta, ritkán, sütik alapja, az... Okay.
1: Pedig téged ott el tudnál képzelni korán reggel ilyen lágy tojást, olyan kis tartókában, hogy egyet
2: mervezni. Nem szeretem. Nem.
1: Jó reggelt!
2: Nem.
1: Én most elfogyasztok egy exkluzív tojás reggelit. Nem?
2: Nem. Én pont, hogy téged tudnálak így elképzelni.
1: Én is
2: magamat.
1: Abszolút. Én nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Szeretem a tojást. Szeretem akkor, amikor folyik. Az a jó. A tükörtojásba is. Az egyik legjobb dolog. Tényleg ezt lesz kéne ennem most a napokban. Az a legjobb, már megint, amit nem kéne, hogy de hát, hogy ha ideális, akkor az mondjuk egy 4-5 tükörtojás előttem, 4-5 tojásból tükörtojás, aminek rezeg az egész olyan szempontból, hogy fogok akkor egy nagy, vastag szeret fehér kenyeret, hogy még meleg. És akkor azzal tumkolom a közepét, azt a sárgáját. De jó az.
2: Igen, és itt is megoszlanak nyilván a vélemények. Van, aki nem szereti ezt a folyóst, abszolút nem szereti.
1: Persze, tudom.
2: Van, aki igazából szerintem nem is érdekel, lesz, amilyen lesz. Meg az van milyen? Az, aki szereti ezt a folyós cuccot.
1: Az az igazság, hogy Edina föltette itt a lábait, és az az igazság, hogy nem tudom megérteni, hogy
2: mit?
1: Amíg kesztyűbe jöttél ma reggel, és amíg kabát van rajtad, és minden, hogy lehet ki a bokád?
2: Hát most nem így fekszek, meg. Ülök, mit csinálok? Na, hát most nem bírom lejjebb.
1: Nem fagy meg a bokád? Tojás ide vagy
2: annyira
1: oda?
2: Gyorsan szaladtam, hogy...
1: Szóval én valamelyik nap kiléptem így, mert ellestem a fiatalot, és rájöttem, hogy te igazuk
2: Jézusom,
1: van.
2: Jézusom, rajta hogy... tényleg csizma van.
1: Hája?
2: Hát de te a nyakadig felhúzod az oknit általában.
1: Hát amikor hosszú zoknim van, igen.
2: Hát szinte majdnem mindig az van.
1: Hát amikor ilyen idő van. 3 napja húztam fel össze klasszikus zoknit, hónapok óta ilyenekbe vagyok, mint te.
2: Ugyan ne hazudj, már a múltkor is a hosszú zokni volt rajtad, amikor itt voltunk.
1: Szerintem 3 napja. 3 napja együtt voltunk?
2: Hát nem.
1: Hanem mikor?
2: Hát mikor? Múlt héten. Hát akkor már az a nem tudom milyen zokni volt rajtad.
1: Akkor már elővettem a hosszú zoknit?
2: Igen.
1: Hát lehetséges.
2: Füleden foglak én.
1: Rögtön elkezdek fázni.
2: Nem bírsz engem átverni.
1: És szóval te abszolút nem fázol ebbe?
2: Hát de nem, most tényleg gyorsan siettem.
1: Őrület.
2: Aztán meg teljes sokba este, amikor megláttam, hogy nincs itt senki, és nem jött senki dolgozni.
1: Amikor korán reggel felébredtek, és azt látjátok a hőmérőn, hogy 2 fok van, ti is titokzokniba indultok el? Erre komolyan kíváncsi vagyok. Írjátok meg nekünk 063-6605, a tojás vagy ide vagy oda, de a titokzokni kérdése azért az lehet, hogy jobban érdekel vagy izgat most, de amíg ezt megírjátok...
2: De amúgy ez nem titokzokni, csak mondom. A titokzokni az nem ez. Titokzokni az, az a kicsi.
1: Jó, akkor ez mi?
2: Hát ez rendes, mi ez? Bokazokni. Rendes,
1: a boka rendes, alatt három centiben álló zokni.
2: A bokám itt van, az okni fölötte bokám. Van. Nem látod?
1: Nem látom a bokára, te másik
2: fejében. Tényleg rossz a szemed. Hát nézd már ide, hát itt van
1: nem
2: fölötte.
1: Nem mutogasd a lábad, mert itt a szegény hallgatók már így is kibannak, érted? Na, a lényeg az az, hogy...
2: Na, ott van.
1: Na mi?
2: Én Robi most barátom, rövid nadrágban
1: vagy. Hát kettő fok van, ti normálisak. Mi bajotok van?
2: Engem bántasz, azt a haverkád meg itt.
1: Ti nektek dobáldán, amiben kéne barátkoztok, menjetek ő rövid nadrágba, te meg ebbe a bokazoknitba, menjetek gurmaszkákat enni, nem tudom én, slaggal, vagy valami ilyesmi. És akkor aztán tényleg ennyi. Azt az autóban meleg van, köszönöm, ki nem lépek onnan. Hát mondom, jó van, oké. Nézzétek, 7 óra, akkor jövök hírekkel, elég a hülyeségbe ez órára.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: Megkezdődött a távfűtési rendszer meleg próbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűri az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtés idén hivatalosan október 15-én kezdődik.
3: Jogerősen 20 év börtönbüntetése ítélte az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Németh Gregort, aki 2023 karácsonyán meggyilkolta édesapját Temerinben. A másodfokú bíróság részben helyt adotta az ügyészség fellebbezésének, és az első fokon kiszabott 17 éves szabadságvesztést 20 évre emelte. A férfit minősített emberölésben találták bűnösnek.
2: Első alkalommal kap magyar sportember egyéni díjat az Európai Fair Play mozgalomtól. Az elismerést dr. Nagy Zsigmond, a Magyar Ökölvívó Szövetség főtitkára és jogi igazgatója érdemelte ki. A sportszerűség, a sportetika és a tisztességes sportirányítás népszerűsítéséért. A díjra Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság tiszteletbeli elnöke terjesztette fel. Nagy Zsigmond 3 évtizede dolgozik a magyar és a nemzetközi sportéletben. Korábban a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója volt, emellett egyetemi oktatóként a sportjogász és sportdiplomata képzés fejlesztésében is szerepet vállalt. Az elismerést december 3-án Párizsban adják át.
1: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul, csapadékmentes nap elé nézünk.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Hallgass napjaink slágereit,
10: és légy tájékozott.
9: Ez a Panna.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hegyezd a füled,
5: mert nincs itt semmi látnivaló.
4: Hannon Rádió.
6: A te hangod.
4: Love you,

0: Vedd elő és használd!
1: 0-3-6-21-6-0-5.
2: Nos, a tojás és a kolbász után most akkor beszéljünk a tökről, mert hogy itt az ősz, ősszel sok mindenki szereti tökkel díszíteni a házat. Vannak különben ez a dísztökök, az különben tényleg jól tud kinézni. Lehet, hogy nekem is be kéne szereznem egy párat. De hogy ilyenkor ráadásul plusz még ugye el lehet kezdeni azt is, hogy ilyen dolgot fogyasztunk, aminek köze van a tökhöz. Nekem nagy csalódás az, amikor kiderült, hogy ez a Starbucks által kitalált pumpkin spice latte, hogy igazából abban nincs is tök. Én mindig azt hittem, hogy az tökös. Kiderült nem, hanem ez valamikor úgy indult, hogy Amerikában, az USA-ban ott van egy ilyen tipikus tök fűszer, amit ők használnak sütőtökhöz, és akkor ugye ezt a tök fűszert használták fel ez a kávéhoz. Úgyhogy, hát jóba, oké.
3: Most meg ilyen szirupokat használnak ehhez a
2: kávéhoz. Ja, hát valószínű, persze, most már biztos gyártják a sajátjukat. Igen. De hogy tényleg írjátok be nekünk különben, hogy milyen tököt használtok, mindeközben különben Klau írt nekünk, hogy igen, kérdésemre, hogy a bokazokni ilyenkor 2 fokban még megye. Azt mondja, igen, még a bokazokni megy. Szép napot, Klau. Le a kalappal nektek, tényleg, le a kalappal, nem tudom, hogy vagytok képesek, én, nekem a bokám az üvölt rám, hogy húzzá főzoklit! ne hagyj így szabadon, de jó van. Hát lehet, hogy ennyit érez, hogy te még csak a 30-as elejét taposod, és akkor lehet, hogy még jobb a metabolizmusod.
3: Megszólalt a Tata.
2: Tati, igen, Tati. Zeci Tati. Na szóval a lényeg az az, hogy főzelék, krémleves, rétes, risotto, őszi dekoráció, minden lehet tökből össze. Edira tudom, hogy nagyon szereti.
3: Uh-huh. Te?
2: Én többször elmondom most is, hogy sokféle módját szeretem. Ahogy múlik az idő, kezdek megszeretni is dolgokat. Például, mint az ilyen sült tüköt, ugye ez a édes. Tökös, rétes, oké. Okay. De tök főzelék, egye meg a fene, hát az a világ egyik legrosszabb dolga, ami létezik. A világ egyik legrosszabb
3: Már
2: dolga.
3: Mármint sütőtökből,
2: nem.
3: Vagy ebből a...
2: Klasszikus. Aha. Az, amikor tesznek bele a kaprot is, Jézus
3: Isten.
2: Az nagyon
3: Isten. Finom, szerintem.
2: Csomó ember szereti. Uh-huh. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor ez így elterjedt, hogy én ezt nem szeretem, és amikor még olyan volt, hogy egymáshoz mentünk haverokhoz, még haza a családi házba, nem az volt, még nem volt senkinek se, mindenki otthon lakott még, tudod. Hát most, ha belegondolok, basszus, ez jó pár éve volt, mert 15-6 évesek voltunk, szóval, hogy az rég volt. És akkor tudom, hogy volt egy periódus, amikor olyan hülyén jött ki, hogy ugye amikor sokszor elmentél vendégségbe, és akkor tudod, akkoriban egy nagy dolog volt, hogy elmész Bajbokra például, akkor ott is alszol, mert hát messze van, busszal mész, meg nem tudom, Moravica, meg Topolya, meg ilyen, tudod. Cuki kis világ volt az különben akkor. Akkor a szülők kitalálták, főleg az anyukák, hogy hát akkor de az enyémet nem kóstoltad. És akkor volt egy periódus, hogy állandóan tökfőzeléket kellett ennem, mindenféle formában, fehérben, sárgában, ilyen fűszer, olyan fűszer, és én mondtam egy idő után, hogy emberek, egyik fajtája se jó. Rásd ki, fantasztikus, vagy csinálj vele bármit. Uh-huh. Vágd félbe. Törzd meg hússal, vagy de bármi, de ne tökfőzelék meg, kérlek, mert én azt nem bírom. Úgyhogy én azt nem szeretem.
3: Közvéleménykutatást. Csináljunk egy közvéleménykutatást. Kinél mi a favorit?
2: Tökből?
3: Nem tökből, hanem a...
2: Tökfőzelékből?
3: Nem, a...
2: Miből? Bokazokniból?
3: Kalács.
2: Kalács?
3: Rétes, na.
2: Rétes?
3: Igen, ugye van ez a tökös rétes. Az nyilván csak ilyen kor szerintem a menő nyilván.
2: Micsoda, bocsánat, várjál, ne feledd szabad, de most olyat dobott be István. Mi jó az? Reggelt, és a legnagyobb kérdés, hogy a tökfőzeléket édesen vagy sósan? Mi az, hogy édesen?
3: Hát tesznek bele cukrot.
2: Van, aki édesen? De várjál, úgy, hogy rendesen édes, mint egy... Várj, az milyen lehet?
3: Hát alapból kell rakni bele cukrot.
2: Jó, sok ételbe tudom, hogy a só meg a cukor az kihoz dolgokat, ugye? Hogy sokan mondják, hogy a kakaóba teszel egy csipet sót, sokkal kakaósabb íze lesz.
3: Hát várjunk, most ő arra gondol, hogy a sütőtökből csinálni édesen, és a rendes tökből meg a sósat, most arra gondolsz?
2: Ez egy érdekes, hogy szerintem ír, majd mindjárt megírja, amire gondol.
3: Dobáldára,
2: miközben írja, hogy neki a meggyes a kedvence. A meggyes.
3: Jó, mi már jóba leszünk, látom, mert egyébként nekem is.
2: Itt lesz valami. Lesz valami, jó kis közös.
3: Nekem is a meggyes a kedvence, úgyhogy lehet megírni, hogy kinek mi a kedvenc rétese.
2: Igen, szóval, és hanyadik helyen áll neked a tökös?
3: Én egyébként mindegyiket szeretem, ami a rétes. Egyetlen egy, ami talán háttérbe szorul, az pedig a túrós mazsolás.
2: Á, de jó, a mazsola, igen. Ez pont ugyanilyen ilyen durva kérdés. Ez a mazsola kérdése sokszor feljön. Nagyon megossza az embereket. Eszméletlen, mert ugye a mazsola megossza az embereket a csokiban is. Uh-huh. Én például tényleg én majdnem ehetetlen kategória. De nem nekem van igazam, mert van egy nagy réteg, aki pedig ezt nagyon szereti. Szóval persze, nem mondhatom azt, hogy ez alapvetően rossz, ez ízlés.
3: Igen.
2: A másik ugyanúgy, hogy amikor vannak ezek a fantasztikus ételek, mint a túrós rétes és a túrós palacsinta, én meghalok, hogyha van benne mazsola, más pedig el van szálva, ha van benne mazsola.
3: Hát van a csigakalács, tudjátok, amit így összetekernek.
2: Jó.
3: Van a csoki is, meg amit tudom én milyen. És
2: abból is van mazsolás.
3: Persze.
2: Nagyon jót, még nem ettem soha.
3: Anyu folyamatosan azt csinálja. És akkor megvan, hogy ő magának csinálja a mazsolását, a család többi tagjának meg a simát.
2: Ezt meg tudom érteni abszolút. Na, írja István, hogy mi a trükk, azt mondja, mert mi édesen esszük. A spenótot is, meg a töltött paprikát is. Rendes tökből a főzelék, csak tejjel, és nem sósan, hanem édesen. Próbáltak ki, a teljes recept anyámtól kapható el. Érdekes dolog ez, nem nagyon vágom én ezt a világot, mert nem vagyok valami konyhatündér, lehet, hogy Edina tudja ezt dekódolni.
3: Hát a hogy töltött a spenótot paprikát, és a töltött paprikát. Igen, abba is persze a cukor, mert kerül bele cukor.
2: Jó, de hogy rendesen, hogy édes legyen, hogy úgy eszik, hogy az édes. Tudod, ez azért érdekes, amíg gondolkozol ezen, mert hogy például nálunk ez megváltozott, apu csinált egy olyan dolgot, én meg nyilván ellestem tőle, meg a tesóm is annak idején. És nekünk teljesen normális volt, például hogy a sajtos tésztát, a túrós tésztát, meg a tejfölös tésztát, azt mi cukroztuk. Mi kiszedtük a tányérunkba, és kristálycukorral megszórtuk. És aztán, ahogy múlt az idő, nyilván ezt így elhagytuk, de apu a mai napig ezt így eszi. Mm. Aztán sőt, láttam egy magyarországi reklámot, hogy a túrós csúszára tesztek polcukrot.
3: Meg lekvárt.
2: Azt mondjuk nem láttam. Olyaszt is. Lehet. És akkor utána voltam egy rendezvényen, ahol pont túros csúsza volt, meg nem tudom, ilyen kaják, és velem szemben, aki ült, ő is elkezdett cukrozni. És mondtam, hogy ugye mondom, amúgy ez, hát nyilván, ha így eszel, akkor ez jó, de hogy ez jó. Azt mondja, hát de figyelj, most vagy soha, próbáld ki. És kipróbáltam, és amúgy van egy feelingje, hát most...
3: Ugye van a grízes tészta, azt is cukorra, vagy lekvára leszik.
2: Jó, azt igen, azt olyat látta. Olyat
3: de
2: nem
3: egyébként
2: láttam,
3: én a túrós csúszát, azt spiritot szalonna pörcel,
2: hát persze, csak is, hát az muszáj, persze, muszáj. Na, ez is egy érdek. Á, István, jó, Kati, nagyon.
3: Paradicsomleverbe cukor, ezt igen, ezt tudom.
2: Ez is egy megosztó. Aha. Apu nekem ezt is megcukrozza.
3: Hát én is szoktam beletenni, nyilván nem egy kilót, de hogy szoktam beletenni cukrot.
2: Igen, ezt is cukrozzák az emberek. Igen, ez is tök érdekes.
3: Túrós almásra van egy-egy voks. Megjön még medgyes is.
2: Zsolt írja, hogy medgyes, lehetőség szerint mag nélkül.
3: Igen, nézzétek, azt mondjuk jó.
2: Van egy, mindenkinek vannak ugye többé-kevésbé ilyen szuper erejei. Szuper ereje, valakinek jó a meggyőző képessége.
3: Gyerünk, medgyesek, törjünk föl.
2: Igen, valaki,
3: medgyes,
2: nem tudom
3: rétesek,
2: én,
3: gyerünk.
2: Kép egész durva matematikai dolgokat tud megfejteni pillanatok alatt. Valakinek állandóan szerencséje van. Én nekem egy ilyen special skill-en van egyértelműen gyerekkorom óta. Ha egy nagy tepsi kajába, ilyen rétesbe, a medgyesbe van egy mag, az biztos nálam lesz. Biztos.
3: Ja, én is ilyen vagyok, hogy megtalálom.
2: Tehát mindig.
3: És egyébként van amikor úgy már félve harapok bele. Igen, és úgy már úgy keresem, hogy hol lehet benne a mag.
2: Persze.
3: Úgyhogy, na, anyu is írta, hogy medgyes mákos, meg túrós mazsolás.
2: Na, ez igen. Az van, hogy igazából ezekből a rétesekből, basszus, majdnem mindegyik jó. Nekem nincs kedvencem.
3: Egyébként igen. Aha.
2: Érdekes, hogy nem dobtátok be a mákosat. Ha, az is jó.
3: Hát persze, jó.
2: Csak azt nem írta még senki.
3: De most mondtam, hogy anyu írta.
2: Ja, igen. Ja, ott az volt? Hát a túrós maradt meg a medgyes. Ja, medgyes mákos.
3: Tehát nem együtt, hogy medgyes mákos, hanem medgyes és mákos.
2: Ja, medgyes külön. És mákos. A medgyes mákosom meg azért eszem, hogy basszus, most nem tudom, aj, Léda, hallgatsz minket, mert ő kupuszini. Kupuszinán az rétes kategória? Ő nekik van egy olyan dolog,
3: van,
2: ami nem tudom,
3: van,
2: hogy,
3: van.
2: Nem tudom, hogy az már hungarikum-e, vagy csak beszéltek róla, hogy az legyen. Mert hogy ott van egy nagyon tipikus mákos. Szerintem az rétes. Én ettem is már olyat. Ami annyira tele van mákkal, hogy ez eszméletlen. Szerintem abban van valami lekvár is, meg ilyenek. Na mindegy. Azt mondja, meg nálam is van, diósnál.
3: Mag, mármint, hogy mag.
2: Ja, mag nálam mag, is van. Ah, ja. Mag nálam is van, diósnál érdekes, ha véletlen belemegy a héjából, az nálam van biztos. Szerencsére nem bágta ki az ínem, de
3: még jó, igen.
2: Mondjuk az durva, az mondjuk kemény. De előfordul, basszus, még a legjobb helyekkel is. Most mit csinálsz? Ez van, ezt kell
3: jött
2: szeretni.
3: Jött egy túrós, halas, mármint halas rétes. Vagy ez még a tésztára képzelni. Vonatkozott? Mármint a...
2: Nem tudom. Nem tudom, mire gondol. Az egyik hallgató megint írja, István, igen, és a mákos almás, vagy a mákos medgyes. Igen, ezek jó kombók különben mind.
3: Ja, mákos medgyes, akkor jól olvastam, bocsánat.
2: És
3: egyben mákos medgyes.
2: Egyben?
3: Aha.
2: Igen. Jó az úgy, mert ad ugye a máknak egy kis szaftosságot.
3: Igen, de hamarosan jön a luca pogácsa, azt mindig nagyon szeretik a kollégák.
2: Hova rohantál már előre? Igen. Jó reggelt, medgyes, írja nekünk valaki. Jó, hát akkor medgyes ennyire megy.
3: Igen, igen.
2: Ez érdekes.
3: Ez az. Vezetünk.
2: A medgyes ennyire megy, de alapvetően mi van még ezeken a kombinációkon kívül? Mondjuk
3: ugye a... van a tökö, a diós, igen.
2: Diós, meg a tökös.
3: Az almás.
2: Almás, tényleg?
3: Igen, akkor ugye a túrós, vagy sima túrós, vagy a... Mi az? Mazsolával.
2: Na de figyeljetek, várjunk, ha már meg nosztalgiázunk, meg mit, nekem a nagyim tesója csinált annak idején mindig cowboy pitét.
3: Mit?
2: De sose tudom, hogy ez a cowboy pite, ez azért volt cowboy pite, mert mi hívtuk így, vagy hogy ez létezik, és ezt tényleg így hívják. Ez alapvetően egy olyat kell elképzelni, hogy egy ilyen valami piskótaszerűség volt, amin utána van egy réteg alma, aminek a tetején van valamilyen tejszínhab, és akkor ez az egész meg van sütve, és az a tejszínhab is ropog a tetején. Ismerős ez bárkinek, hogy mi lehet? Amúgy nem, a Google-ben nem néztem meg, mert létezik a cowboy pite, vagy ezt csak mi hívtuk ki. Fogadjunk, hogy nincs ilyen.
3: Most közben megkérdeztem itten a AI-t. És ugye ő is írja, az almás, túrós, mákos, medgyes rétest, különleges, kombinált íz, a medgyes, mákos, diós almás, csokis rétes, csárdás, csokis rétes. Aha, csokis az ércsokival, esetleg narancsos árnyalattal, csárdás rétes, túrós, szilvalekvár, balacklekvár, erről nem hallottam, meg a tökös mákos tiroli rétes.
2: Na jó.
3: Reszelt sütőtök és darált mák. Jaj, hát és jön a másik.
2: Micsoda?
3: Szerintem ez nem biztos, hogy ezt sokan ették már, a káposztás rétes.
2: Hát, szerintem én nekem már tették elébben.
3: Én is ettem, kóstoltam.
2: Szerintem tették már ébben.
3: Ú, de a káposztás tészta, jaj, az is nagyon jó.
2: Nekem
3: jaj,
2: az a, nekem tudod, mi a fura? Nekem a káposztás tészta, hogyha nem tévedek, akkor ott van egy olyan trükk, hogy az savanyú káposztából kell, ugye? Azt úgy kell csinálni?
3: Nem csináltam.
2: Vagy csak a sült káposztát kell úgy csinálni. Egy dologban biztos vagyok, hogy van egy olyan történet, hogy van maga a savanyú káposzta, jó. És utána van olyan, amikor valakik sütik ezt az ilyen, tudod, ilyen, amikor a tepsibe tesznek, vagy tepsi, ha ezt sose tudtam, hogy kell mondani. Tehát raknak, vágnak krumplit, valaki tudja, akkor mondja, hogy tepsi vagy tepsi. Szóval ugye krumplit levágják, akkor teszik rá a hurkát, teszik rá a kolbászt, és így sütik meg, oké, de akkor mellé, oda még, igen, tesznek káposztát. És a káposzta is megsűr ugyanúgy. Na most...
3: Ez nem réteg...
2: Tessék?
3: Nem rétegzésre gondolsz most?
2: Nem. Hanem így egyben megsütik.
3: Rakott.
2: Nem. De vágod ezt, nem? Vágod ezt a kaját, amikor krumplit tesznek le, és tesznek rá kolbászt, meg
3: persze,
2: kurkát.
3: Hát be jó, hogy
2: na
3: persze,
2: igen, és akkor mellé persze. Oda még oda tesznek valamennyi káposztát.
3: Ja, igen.
2: És akkor
3: igen,
2: az megsül, és akkor ez nagyon érdekes, valami fura, egészen megváltozik az egész káposzta, kicsit, nem tudom én, abból a zsírbór is kap meg, olyan, nem tudom, olyan fura lesz az egész, nekem nagyon fura. És nekem az a káposzta, úgy az a sült káposzta, igazából nekem az abszolút nem jön át, és nem jó nekem ízre, miközben tudom, hogy rengetegen szeretik. Viszont a savanyú káposzta úgy, ahogy van, azt meg bírom falni, mint az állat. És akkor nekem ez a fura, hogy van egy tökéletes kaja, és akkor most én azt még roncsam el, most azzal, hogy beteszem. De persze hát elrontani a számomra. Mert hát,
3: igen,
2: aki meg szereti,
3: sokan szeretik,
2: meg
3: igen.
2: Szereti, hát most ez van.
3: Krumplis rétest is írja István.
2: Uh-huh. Hát tényleg végül is krumplis burek is létezik, szóval akkor miért
3: ne? Tényleg, aha.
2: Hogyha belegondolunk, akkor vannak ilyen dolgok.
3: Jó, de tényleg ez a káposztás tészta. Jó.
2: Uh-huh. Írja nekünk Anett, hogy a káposztás tészta csak rengeteg cukorral. Mamám csinálja a legjobban. Nem savanyú káposztából csinálod. De akkor a tésztát azt nem savanyú káposztából csinálod. Aha. Érdekes a sztori. Sziasztok! Ez a disztótoros sült pörkölt káposztával, isteni friss káposztával a tészta készül. Na, hát akkor megvan. Szóval a disztótoros sült pörkölt káposztával az isteni, azt mondja, az van a savanyú káposztával, és friss káposztával készítve a tészta. És ezt mondja Anett is. Érdekes. Azt mondja a Laci, azt mondja, én a kakaós rétes szeretem. Ja, tényleg azt milyen régen ettem. De kakaós rétes nem is ettem, csak kakaós kalácsod. Amúgy, ha rá kaja téma, akkor jövő héten Szálma Fesztivál Topolyán. Igen, képzeljétek el, volt ilyen ötletünk, hogy elmegyünk a motoros haverokkal, és addig gondolkoztunk rajta, és addig gondolkoztunk, hogy végül felhívtak, hogy nincs hely. Úgyhogy lópimpili.
3: Ott nagyon durván gyorsan, tehát akkor az érdeklődés rám, nagyon gyorsan betelnek
2: a helyek, igen. Sátában voltunk egyszer különben, de csak kinéztünk.
3: Hát voltunk vezetni műsort.
2: Én nem.
3: Melivel voltunk ott.
2: Na és az milyen volt?
3: Jó. Tudom, hogy tiszta sár volt minden, tudom, hogy előtte szakadt le.
2: Tényleg?
3: Aha. Úgyhogy...
2: Tudom, hogy Sántával kimentem, alig tudtunk elmenni egy pár lépést, mert amúgy cool volt, meg szó se róla, csak ugye az ott rengeteg magyar ember tömörít össze a Szálma Fesztivál Topolyán. És itt rengeteg a hallgató. És mi léptünk hármat, és rögtön, hogy szia, hát próbáljátok meg ezt a szármát, tudod? És akkor megpróbáltuk a számát, akkor megköszöntük, akkor léptünk kettőt, akkor megint elkaptak minket, próbáljuk meg a számát, hát mondjuk, de most tettük. De hát ez olyan a szárma, amit először meg...
3: Ilyet még biztos, hogy megfőzünk,
2: nem és utána, de érdekes, ott először megfőzték, és utána a kemencébe rakták. Hát mondom, ilyet még tényleg nem ettünk, akkor ettünk ott is, akkor megint léptünk kettőt, akkor megint megállított valaki, akkor mondtam a sátának, hogy mondom, sát, ez itt nem lesz jó, mondom, meg fogunk halni. Menjünk inkább motorozni, itt leszünk még fél órát, a gurulni fogunk érte. Szóval, de jó volt különben tényleg, úgyhogy. Úgyhogy lecsúsztunk most a Szálma Fesztiválról, de hallom, hogy lesz máshol is, hogy ezek a Szálma Fesztiválok így vannak.
3: Igen.
2: Csak ez, ami nagyon ismert, meg ez, amit mindenki emleget, ez a topolyai. Hát jó van, Topolyán van mindig valami. Ez ilyen érdekes sztori. Na figyelj, különben Elida, 7 óra 34 perc, én tudom, hogy vele tudnánk beszélgetni egész délelőtt a kajákról, de hogy akkor marad továbbra is a kérdés, hogy melyik a kedvenc rétesetek, írjátok meg, de gyanús, hogy úgy néz ki, hogy a meggyes győzött, azt hiszem.
3: Mindjárt írok egy ilyen listát, és húzom a reckákat.
2: Na, legyen úgy.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvénytere, valamint a Gourmandor Barbecue.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Pannon reggeli.
1: Nos, hát képzeljétek el, maradunk a kajánál, hiszen reggeli. Bejelentették a hírt, hogy Belgrádba ősszel érkezik a Burger King, képzeljétek el.
2: Nyilván, minden.
1: Hát hova
2: nyilván máshova? Minden Belgrádba
1: de miért jön,
2: megy.
1: De az hülyeség lenne, ha azt mondanák, hogy jön Szabadkára.
2: Hát ne arra, hogy nem minden Belgrádba legyen. Tehát az, hogy már minden ott van, kezdve az ingyenes tömegközlekedéssel, kezdve a nem tudom, minden oda megy, és minden ott van.
1: Hát a Szerbia lakosságnak egyharmada ott van.
2: A legjobb emberek itt vannak fönt Észak-Vajdaságban.
1: Jó, de azért másik történet. Mennyit költenek a jó emberek?
2: Ugyan,
1: Ez a kérdés. Nagyon szereted ezt, és most nagyon mérges vagy, hogy ott nyílik meg?
2: Azért, mert nem csak ez a téma, de most ha erről beszélünk, akkor igen. Tehát tényleg az, hogy minden ott van. Tehát, hogy ez már, ugyan már.
1: Miért vagy így megtörve, drága? Mi történt most? Pont ez akaszt ki, életemben nem láttam Edinát ilyen halálkomolyan ül, és ilyen kis morci fejet vág, és fogja a kis Stanley Cup-ját, és...
2: De komolyan nem, hát minden ott van. Mivel különben... Jó, ne menjünk bele.
1: Mivel külön? Hát mondjuk azt, hogy ott nem tudom, hogy 2, valamennyi
2: nem
1: millió
2: az,
1: ember
2: nem
1: van.
2: Nem azt akartam mondani,
1: Szabadkán
2: de...
1: meg mennyi van, 50 000, vagy azzal szoktak szórakozni, 150 000, de hát az egész község.
2: Miért nem Topolyára érkezik a Burger King?
1: Hát mert becsődőnek. Miért? Tehát egy Burger King...
2: Az autópályára valahova.
1: Egy Burger King standocska jöhetne például, valami picike. Vagy nem. Hát nem, hát nem lehet. Hát jó, én tudom, hogy ezek, én abban sem vagyok biztos például, hogy Szabadkán itt a Mekki, Hogy ez profitabilis.
2: Ezt gondolták a KFC-re is. És itt van, és szerintem gurul a szekér.
1: Szerintem nem.
2: Szerintem igen.
1: Szerintem nem, hanem globál piacot néznek, és akkor lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ami lehet, hogy tudod, az egyik nagyon megy, akkor másik meg, hát gyene, jó, amíg próbálkozz. Nem tudom. Nem tudom, fura, te látod embereket?
2: De Belgrádban is van meg ki.
1: Jó, oké, de az más, ez nagyváros.
2: Ugyan már, hát Szabadka se kicsi. De jön egy csomó turista.
1: És akkor ők esznek, és ők tartják el.
2: Hát most...
1: Belgrádban a vízen lesz? Mindjárt mondom, hol lesz.
2: Nem, hanem az egyik első. A Beo bevásárlóközpontban, a másik meg az Ustye bevásárlóközpontban.
1: Totál rosszul mondod. Az Ustyéban nyílik az első, a következő lesz utána a Beo bevásárlóközpontban.
2: Hát jó, lényegtelen, de...
1: Hogy lenne lényegtelen?
2: Hát azért, mert az volt a téma, hogy hol lesz. És mind a két helyen lesz.
1: Hát igen, lesz, csak először az Ustyéban, és utána lesz a Beo bevásárlóközpontban.
2: Ne vesszünk szóval, el a részletekbe. Edina, de a lényeg hogy, ugyanaz, igen. Akkor is ott van.
1: Én tudod, mit nem értek, hogy nem. Hogy nincs nálunk bevásárlóközpont. Ahhoz picik vagyunk? Picik lennénk egy olyanhoz, mint ami a Big például Újvidéken?
2: Hát mi kaptunk egy Shopit.
1: Jó, oké, de cuki, de hát nincs ez a semmi baj, de hogy tényleg, de hát ennyire pici lenne ez a város? Hogy ő neki nem kell egy ilyen? Én ezzel szoktam gondolkozni.
2: Várjunk, gondolkodjunk, mert hát nem is kettő van, hanem tulajdonképpen, jó, nevezzük kettő is negyednek. Ugye ott kint a kórház felé a Belgrádi úton, ott is van egy pici.
1: Soha nem voltam, mi van ott?
2: De az, hát ott azt hiszem, hogy van egy Maxi, egy Pepco, meg Technománia, vagy nem is tudom, mi van ott abban.
1: Az elég kevés.
2: Jó, nyilván, de hogy azt is... nagy...
1: Na szóval, nem, van egy pár dolog, most örömmel hallom, hogy na, ugye mit? Nálunk nagyon sokat gondolkoztuk az, hogy jó, értjük, tudjuk, hogy nem vagyunk metropolis, de azért alapvetően Szerbiában nem a legkisebb városok között van Szabadka, sőt, ugye. Uh-huh. Ugye, hogyha nézzük főleg ezt a vajdasági részt, akkor ugye most Belgrádot nem ide szokták sorolni, de azért Belgrád, Újvidék, Szabadka, tehát ez így uh-huh. megy a sorrend. Hogy akkor Szabadkán, hogy a francban nincs egy nagyon durva barkácsáruház, hát mindenki szeret barkácsolni, vagy nagyon sok ember, és most épülnek
2: lesz,
1: sorra.
2: Aha.
1: Épülnek sorra. De hát, hogy a valamikori, én nem is tudom, mi volt ott, Gábor Dénes iskola, meg Partizán bicikligyár, uh-huh. meg nem tudom micsoda, hogy ott állítólag lesz egy hatalmas, az most már épül ezerrel, legalábbis az alapokat csinálják, uh-huh. úgyhogy az állítólag az. Akkor tudok egyet, hogy Szabadka és Paricz között is lesz egy, de meg nyílt most egy, ahol én nem mentem be, én nem tudom, hogy ez most pont egy barkácsáruház, vagy ilyen minderes bolt, ahol a fűnyírótól kezdve a fúrógépen át van, de valami Lidi mellett is nyílt. De hát nem voltam
2: itt
1: bent.
2: A...
1: Észrevetted? Pont mellette.
2: Ja, jó, nem, nagy. Az csak átjött egy másik helyről. Tudom, hogy az milyen üzlet. Ott vásároltam a füldugóimat.
1: A füldugóidat? A füldugóidat?
2: Igen.
1: Zeci, te ne bárd azt a csajt, inkább... Micsoda? Mi? Inkább a meg a szám. Add meg a számát? Nem, Edina, nem kapható
2: nincs
1: könnyen.
2: Nincs számom.
1: Igen. Edinához megvan az út, de az rögös, szóval...
2: Nincs még kibetonozva.
1: Nincs még kibetonozva.
2: Hát dibbes, dombos.
1: Gyerekek, ilyeneket írtok a mai posztom után. Hát Edinának, tudjátok, hogy nekem mi mindent kell csinálnom itt a műsor alatt? Etetnem kell.
2: Mivel?
1: Itatnom kell. Folyamatosan gondoskodnunk kell róla, hogy minden rendben legyen, hogy aztán itt mosolja, szólaljon meg.
2: Mit csináltál? Nem is nincsen, hoztál nekem még vizet.
1: Ezek nincsenek meg, akkor itt hisztériázik éjtek a reggeli műsorban.
2: Én mindent magamnak teremtek, meg kikérem magamnak.
1: Jóval rendes lányom vagy.
2: Hát igen.
1: De ha Istenem véletlenül elfelejti elhozni a kaját, akkor megyek a bódba rögtön, meg különben tudom, hogy 20 percen belül kezd ideges lenni. Nem besz valamit a szájában 20 percen, kezd tikkelni.
2: Ez hülye.
1: Ez a mi
2: maradtál volna otthon.
1: Ugye? Ez egy ilyen történet. Na figyeljetek, 7 óra 50
2: fogad
1: perc van.
2: Fogad meg a...
1: Mit?
2: Györfi Palinak a tanácsát. Maradjanak otthon.
1: Nem lehet. Show must go on. 7 óra 50 perc igen. van, mindjárt jövünk hírekkel, utána pedig egy újabb témával.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűrje az esetleges szivárgásokat. A Szabadkai Távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtés idén hivatalosan október 15-én kezdődik.
8: Jogerősen 20 év börtönbüntetése ítélte az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Németh Gregort, aki 2023 karácsonyán meggyilkolta édesapját Temerinben. A másodfokú bíróság részben helyt adotta az ügyészség fellebbezésének, és az első fokon kiszabott 17 éves szabadságvesztést 20 évre emelte. A férfit minősített emberölésben találták bűnösnek.
7: Első alkalommal kap magyar sportember egyéni díjat az Európai Fair Play mozgalomtól. Az elismerést dr. Nagy Zsigmond, a Magyar Ökölvívó Szövetség főtitkára és jogi igazgatója érdemelte ki. A sportszerűség, a sportetika és a tisztességes sportirányítás népszerűsítéséért. A díjra Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság tiszteletbeli elnöke terjesztette fel. Nagy Zsigmond 3 évtizede dolgozik a magyar és a nemzetközi sportéletben. Korábban a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója volt, emellett egyetemi oktatóként a sportjogász és sportdiplomata képzés fejlesztésében is szerepet vállalt. Az elismerést december 3-án Párizsban adják át.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul, csapadékmentes nap elé nézünk.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
10: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz.
9: függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor...
13: Ma hozzák a hét napot!
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Bannon Rádió.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Nos, következő van. Mit röksz, mondjad?
2: El vagyok itt. Magamban.
1: Igen, nézeget itt a rilszeket, meg a mindent. Szóval a lényeg az az, különben képzeljétek el, egyrészt, hogy a Strossmayer utca tényleg
2: gatya.
1: Csinálják. Gatya van, már az egész hozba egy síkba fel van szedve az utca. Nekem sose tűnt fel, hogy az ilyen rossz állapotban, hogy azt fel kellene szedni.
2: Nem, mindenkem sem.
1: Sokkal több utca eszembe jutna, de csak a csinálnak valamit, ez a lényeg.
2: Ne elégtelenkedj.
1: Nem, épp ezt akarom mondani, nem elégtelenkedek. Minden oké. Okay. Viszont van itt egy nagy kérdés, hogy a fűtsünk?
2: Na hogy?
1: És akkor van itt egy ilyen, hogy mivel lehet spórolni rengeteget, mert rengeteget lehet spórolni vele, az relatív, de hogy hát itt gondolom, hogy egy olyan cég támogatta a cikk íróját, akik inverteres klímákat forgalmaznak, hiszen erre esküdnek nagyon. Azért el kell mondanom, hogy ez már többszörösen bebizonyosodott, hogy azért egy jó padlófűtéses, gázos rendszer és egy jó szigetelt ház, az azért nehezen száll versenybe bármi. De jó van, állj, de nézzük meg, hát mi van még, hiszen azért például itt van Edina, aki, így él,
2: hogy?
1: És teszteli nap, mint nap, milyen az inverteres klímával együtt élni.
2: Jó.
1: Pro és kontra. Hogy használod?
2: Bekapcsolom.
1: Na jó, de hát hőfok, állandóan ugyanaz.
2: Általában igen, mármint hogyha fűtök, tehát én már jó pár napja azért bekapcsolom, általában reggel meg este. Mondjuk ma reggel is, mielőtt jöttem, azért fél ötkor, ha keltem, akkor azért nagyon hűvös volt.
1: De szóval nem csinálod azt, hogy...
2: fürdéskor bekapcsolom, és akkor általában az a 23-4 fok.
1: Jó, van, vald be őszintén, mennyire
2: komolyan annyi szokott lenni.
1: Annyira rakod?
2: Igen, komolyan. Régen volt 30, tehát a maxon fölnyomtam.
1: Aha.
2: De most már a 23-4. Micsoda? Ja, hogy a...
1: Ne, azt mondja, valaki remélem leraktak 2-3 fekvőrendőrt. De miért?
2: Hát, hogy ne szágoldjál itt végig a központon.
1: Az nagyon nagy baj, hát, hogyha ide is raknak fekvőrendőrt, akkor konkrétan hivatalos az egész...
2: Nem raknak, ő csak reméli, hogy leraknak.
1: Hát azt mondom, már ne rakjanak. Én ne, szedjék fel az összeset, nem tudok haladni. Azt mondja, dobáldal, hogy agyádat rakják. Ja, bocsánat, nem, most. Igen, na minden, bocsánat, mit akarok mondani. Anett amúgy jobban van? Hát kicsit jobban, igen. De jövő héten tán visszatér, úgyhogy trukkolunk neki, hogy gyógyuljon. Na szóval, nem csak azért kérdezem, mert azt mondja itt a szakember,
2: ugye 20-22 fok, láttam, igen.
1: Nem azért, hanem hogy sokan azt gondolják, és őszintén én is, meg voltam győdve, hogyha tudod, hideg van, és azt akarom, hogy gyorsan bemelegedjen, akkor magasabb hőfokat adok neki, akkor jobb lesz. Azt mondják, nem, ez tök mindegy. Meg itt is van egy ilyen érdekes dolog, hogy állítok, amióta inverteres klímákat használunk, azokat nem kell kibe kapcsolgatni, hanem azt úgy kell hagyni, aztán hadd szóljon. Mert majd ő optimalizálja magát. Hát, most mit tudom
2: én? Azért nem hagynám úgy bekapcsolva.
1: De nem, amikor nem vagy otthon. Amikor otthon vagy. Tudod, nem arra gondolod, de tudod, sok mindenki van az, hogy kapcsolgatja. Hát jó, most már elég meleg van. Bing, kikapcsolom. Á, most megint fázok, bing, bekapcsolom.
2: Ja, hát igen, jó, az biztos, hogy nem tesz jót neki hosszú távon. Tehát, hogy az oké.
1: Dobáld el is, hogy nem kell kapcsolgatni. Meg kell kapcsolni, ezt úgy kell hagyni.
2: Meg hát igen, hogyha felmelegszik, akkor ő ilyen nem alvó üzemmódban, nem tudom, mi az a megfelelő kifejezés, abba állítja magát. És amikor ismételten azt vesz észre, hogy lehűl a lakás, akkor megint elkezd fújni rendesen.
1: Na most itt van, Alfi barátom azt mondja, inverteres, no stop, hadd szóljon. 23 fok, kész. Viszlát, majd ő szépen tartja. 23-24, azt mondja.
2: Na, hát és akkor szépen tartja.
1: Úgyhogy abszolút, sok embertől hallom ezt, meg sok embertől hallom azt is, és ez különben lehet, hogyha ez igaz, akkor nem túl szép, ami megy a neten, mert reklámozzák ezeket az ilyen lapokat, amit a falra lehet szerelni. Ezeket úgy hívják, azt hiszem, hogy svéd radiátor valami. Ez ilyen elektromos. Láttál ilyenek? Ilyeneket, ilyen elektromos lapok, amik így hőt sugároznak.
2: Nem láttam még.
1: Na mindegy, szóval és akkor mondják, hogy mert nem tudom, én 20.000 dinárért megveszel az egész házra. Hát igen, nekem az egy ismerősöm vett, és akkor annyi áramot fogyaszt, mint az állat, mert azt nem mondta senki, hogy az olyan tökéletesen szigetelt ház kell, hogy annak legyen bármilyen hatás, hogy az őrület. És ezek azok a dolgok, amik fontosak, hogy egyszerűen tudnunk kell, hogy hol lakunk. Mert Én most éppen csináltam tegnap egy csomó reklámot kazánokra. Én ezeket nem láttam eddig közelről soha. De most láttam, és nem tudtam, hogy a kazánokból is, mármint, hogy ilyen fatüzelésében mennyiféle van. Meg a pelletes van. Meg akkor egybe kiöntött, vagy heggeztett, vagy tudod, benti, vagy kinti. Meg automatikus, meg nem automatikus. Meg mindenféle van már, amit akarsz. Tehát, hogyha sokan azt mondják, nem tudom, egyeztek-e velem, sokan azt mondják, hogyha amúgy van lehetőséged fával tüzelni, és neked az belefér az életedbe, a fa által keletkezett hő az mindig ilyen nagyon meleg és nagyon erős, és amikor a kemencéből jön, megmutatod, most erre gondolok, ez ilyen banya kemence, úgy hívják ezeket, ugye? Meg akár a központi fűtésen keresztül, amikor nem tudom, akár a radiátoron keresztül, vagy a cserépkályha, vagy valami, sokan mondják, hogy az egyfajta hő, és mondjuk, amikor az inverteres klíma fújja a levegőt, az meg egy másik fajta hő, és nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy őnekik az inverteres klíma nem elég, mert feelingre nem elég. És ezt azért mondom el, mert én ezt nem érzem át, de amikor apámnak feldobom, akkor ő is azt mondja, hogy ja, hát az normális. Hát de mondom, miért? És eddig még ezt úgy nem magyarázta nekem el senki, de miért?
2: Hát nem, mert
1: nincs tipikus ilyen, ami árassza a hőt. Tehát, hogy nem tudok oda menni valamihez, ami meleg, hanem lehet, csak ez úgy... Nincs egy hősugázóm direkt?
2: Hogy nincs egy kandallód.
1: Az egy érdekes
2: dolog. A filmekben.
1: Azt mondja, hogy norvég radiátor lesz az, amiről beszélsz,
2: régen
1: lehetséges. Régen
2: a jó kis kvarckályhák. Jaj. Várja, most keresek valamit.
1: Ja, azt mondja a hallgató, de nem rosszul írta azt, hogy csak dolgozok. Remélem, hogy nem raknak le.
2: Jaj, tudjátok azokat a jó kis kvarckályhákat, amik olyan...
1: Mit?
2: Hát voltak benne azok a...
1: Csíkok?
2: Igen.
1: Én tavaly azzal fűtöttem.
2: Mindig állítgattam, hogy most akkor 3-2 dolgozik, egy. Jaj, imádtam azokat. És akkor mindig ott leültem, kérlek.
1: Dobáta Robi mondja, akkor nem bántja az anyukádat. Akkor minden rendben van, szeretet van.
2: Szeszülye.
1: Igen. Szóval én igen, jaj. Én azzal fűtöttem tavaly. Igen. Tavaly télen. Most télen? Tavaly télen? Az még most is volt az ide.
2: Vannak azok a nagy... Milyen volt az a nagy kályha? Az a bor?
1: Termokályha. Na, az egy nagyon érdekes elképzelés. TAP-ty.
2: Az.
1: Termoakkumulációni pégy. Ez például elképzelés. Vannak házak, ahol fantasztikusan megvan oldva. Van olyan, ahol eleve a termokályhának... Termokály csak akkor kap áramot, amikor olcsó áram van. Úgy engedi át a rendszer. Mert ugye az a lényeg, hogy este fel tudod tölteni olcsó áramon, és akkor utána használod. Ez például a történet, mert ezek ilyen 4-6 kW-os dögök, annyit szívnak óránként, feltöltődnek, és akkor aztán fújja a kályha. Tudom ezt, mert nekünk ilyen volt a családi házban, vagy van most is. Nagyon érdekes az elképzelés, mert hogy volt olyan is, ami simán fémből van, van olyan, aminek márvány volt a teteje, az volt nálam. De mit akarok mondani, hogy... De az volt a bajom nekem ezzel a rendszerrel, hogy mindig csak szobák vannak fűtve. Azaz pontocskák a házban. Tehát nem tudom, hogy a nappali, meg a gyerekszoba, meg a másik gyerekszoba, de tudod, a közte van még egy csomó minden, ami pedig hideg.
2: Igen.
1: Mondjuk, mit ad Isten, van egy ilyen, hogy előszoba, vagy van olyan lépcsőház.
2: Jó, és amikor a jó meleg szobából kiléptél az előszobába, és így teljesen szétvagytál.
1: Hát, vagy bevész a fürdőbe, ami a, hogy
2: és ott is volt ez a... Milyen fűtő volt az ajtó fölött?
1: Valami őrület, valami rúd, valami
2: ilyen
1: hajlított rúd, vagy nem tudom mi
2: az. Az ilyen hajlított cső volt, igen.
1: De tudom, hát olyan.
2: De mi annak a neve?
1: El nem tudom képzelni.
2: Tehát a hallgatók tudják. Ha valaki tudja, hogy milyen fűtő van a fürdőszobában, ami nem radiátor, meg nem ez a melegítő. Valami melegítő, de...
1: Fürdőszobában előállított hősugázó. De különben tényleg ez volt, és akkor bekapcsoltad, és akkor azt bedurrantottam be, az állat.
2: Nagyon durván.
1: El tudom képzelni, hogy ez hány kilovattos lehetett, vagy de őrület, hogy mik voltak régen különben. Szerintem ez lehet, hogy az emeleten, nem voltam agyóiknál 1000 éve, de azt szerintem lehet, hogy megvan, meg fogom nézni. Én emlékszem, hogy mikor tinédzser voltam, akkor az volt. Akkor akartam, hogy meleg legyen, akkor azt be kellett kapcsolni, igen, az pár perc elég volt neki, de... És akkor aztán szépen felmelegedett. Úgyhogy rengetegféle fűtési mód van, az egészen biztos. Most, hogy melyik a jó, meg melyik a rossz. Én tudom, hogy én melyiket szeretem a legjobban. Nekem biztos, hogy nagy kedvencem a gáz. Gáz nagyon-nagyon tetszik padlóba is, nagyon tetszik különben radiátorba is. meg az inverteres klíma. Én ezeket adom. Hát a többi pedig olyan, hogy nézd, most a többi az megint attól függ, hogy milyen. Most ahol én lakom, vagy ahol én eddig laktam, ott ezek a dolgok mentek át. Most, ha valakinek mondjuk ilyen nagy háza van, meg nagy udvara, meg nem tudom, és akkor van fa, meg nem tudom, akkor én egyszer, biztos, hogy pont Annett látom írt is valamit, de Annettéka voltunk egy ilyen házban, ahol volt a nappaliban kandalló, és akkor ott tüzeltünk, van annak feelingje.
2: Van,
1: csak mondjuk
2: persze.
1: Én azt nem bírnám most csinálni, érted otthon nálam, de hát amúgy igen. Na mit ír Annett? Azt mondja, a kályha pontosan úgy fűt, mint a nap. Nem a levegőt melegíti fel elsősorban, hanem közvetlenül a tárgyakat, a falakat, a bútorokat és az emberi testet.
2: Oh.
1: Ez ChatGPT szöveg alatt, de nem szokta ilyeneket írni, de jó van, nem nézem, mit írják? A tüzelős kályha ezért jobb hőérzet szempontjából. Például a klíma meg a meleg levegőt befújja a helységbe. Először a levegőt melegíti fel, és a levegő adja át a hőt a falaknak és a testünknek. A klíma folyamatosan fújja a levegőt, és emiatt is hidegebbnek tűnhet.
2: Ki írta ezt?
1: Azért vettünk mi is kandallót, Anett.
2: Azt, ami csoda szöveg ez.
1: De szerintem ez ChatGPT fele.
2: Jönnek ezzel a hozzászólások, hogy egy jól megépített és összerakott modern ökotűzteres digitális vezérlésű cserépkályha rendszer független.
1: Micsoda?
2: Elvesztem a részleteket.
1: Mondd csak!
2: Az elején leakadtam. Egy jól megépített és összerakott modern, ökotűzteres, digitális vezérlésű cserépkályha rendszer független. És próbálom rendszer elképzelni. Független.
1: Vagy rendszer független.
2: Ökotűzteres, digitális
1: rendszer
2: vezérlésű
1: cserépkályha. Függetlenül fűt a politikai helyzettől? Nem tudom. Fejtsd ki! Zoli írja nekünk kis piacról. Azt mondja, azt a termokályhát egyszer bevitted valahova, és aztán ott maradt örök idők végezetéig, mert nehéz, mint a dög.
2: Egyébként igen.
1: Én már adtam el ilyet, és
2: nekünk
1: tudom,
2: is ez volt otthon,
1: hogy tele van téglába, hőtároló téglába, és ezeket mind ki kell szedni. És akkor lehet szállítani.
2: Hát?
1: Így. Yes. Egybe úgy nem fog mozogni. Nem, nem. Én emlékszem, hogy az már az is nagy probléma volt, amikor még kerekeken volt, és jók voltak a kerekek, hogy arrébb kell tolni, hogy nem tudom, hogy anya kitakarítson mögötte, hogy az is kihívás volt.
2: Igen.
1: Bozse,
2: szerencsétlen ékszerteknősöm még gyerek voltam, és ráraktam, és ott elpárolgott.
1: Elpárolgott a teknős?
2: Hát benne voltak is otthonában, csak én ráraktam a kályhára, és az úgy, hát,
1: megfőtt. Szegény. Szegény, ezt a szívét.
2: Eltávozott közülünk.
1: Azt mondja, Igor, nem függsz a kiszolgálóktól, mint a gázak az áram. Ja, hát igen, ez mondjuk abszolút igaz. Egyre többen vannak, akik különben szeretik ezt az off-grid világot, ebben most nem megyek nagyon bele, ez az, amikor teljesen önellátó vagy.
2: Uh-huh.
1: Napelemrendszered van akkumulátorral, van egy kis erdőd, ahol neked van fád, azzal tüzelsz, stb. Stb. Úgyhogy vannak ilyen dolgok. Zolgatásom részben ilyeneket csinál, fönt Budapest mellett van, és ő neki vannak ilyen rendszerei, meg minden. Jöhet a világ vége, akkor ő félig rendben van. Azt nem mondom,
2: neked
1: hogy teljesen.
2: Hol
1: de...
2: és miben nincs
1: mi?
2: Rokonod és ismerősöd?
1: Mindenhol van.
2: Mindenhol vagyok. Földön, vizen, levegőben, neked mindenhol van rokon. Mindenhol van haver, puszi, jó barát.
1: Persze.
2: Tudsz te hova nyúlni.
1: Én nekem ott hívják be, és azon szoktam röhögni, hogy amíg különben ez tényleg így van, tudod, hol ismerek alig embereket? A kórházba.
2: Azt hittem, hogy a pokolba.
1: Azon gondolkoztam, pokolba, ott ismerek. Kórház, alig ismerek embereket a kórházba. Ismerek egy párat, de alapvetően nem. Úgyhogy ezek a kórházas emberek, látod, abszolút nem azokban a körökben mozognak, ahol én. Ez baj, pedig én aztán sok felé vagyok. Hát nem tudom én. Ha akartok vele barátkozni, akkor hívjatok!
2: Kezdje.
1: Hülyeskedek különben teljesen.
2: Ja, írja Attila, hogy igen, jó a fa, de éves szinten akár plusz 200 óra munkával jár a klíma és a gázhoz képest, főleg, ha minden helyiségben fűtesz.
1: Uh-huh. Hát, azt mondja, Igor, különben a kályhát is meg lehet csinálni hibrid elektromos és tüzelős módon, amit applikáció is lehet vezérelni. Elhiszem, de van minden igazából manapság, mert hogyha nagyon, én ha jól tudom, hogy ezt a pelletet lehet otthon is gyártani, van ilyen pelletgyártó gép, és láttam ezeket a pelletes rendszereket, amik maguk adagolják saját maguknak az egészet, és akkor tartják a... Érdekes elképzelések vannak, tehát tartják a hőmérsékletet. Aztán olyan is van különben, hogyha valaki tutira akar menni, mi nekem van egy nagyon jó barátom, akinél pedig...
2: Itt van.
1: Hát de nála láttam, hát honnan, hol láttam? Beszélgetünk a fűt, és azt mondja, gyere, megmutatom neked. Neki van egy nagy kályhája, amiben megy szén, meg megy a fa. De ugyanaz a rendszer rá van kötve az elektromos fűtésre is, meg a gázfűtésre is. Hát tényleg mondom, te mire készülsz a világ végére? Vagy mondom, válságra, vagy nem tudom mire. Azt mondja, mit tudom én nekem, így akkor van minden. Hát mondom, oké. Nem, én tudjátok, hogy mit nem értek egyedül? Mert ilyen kályhát nem láttam még soha. Mi volt az, amikor olajra fűtöttek? Én azt nem értem. Láttál te olyat, amikor...
2: Olajradiátor?
1: Igen. Nem. Nem az, hanem például a kereszt apumnál ott olyan van, de sose kérdeztem, hogy hogy működik. Hát, hogy nekik volt egy ilyen több száz literes valami a pincébe. Én az gyerekkorban mindig néztem, ez most jutott eszembe. A gyerekkorban mindig néztem, hogy mi ez a hatalmas nagy tároló. És abban ők több ezer liter olajat megvettek, gondolom én, de azt mivel fűtötték el? Valami központi rendszer kazán, van, de van valami olyan, amiben olajra megy a kazán. Nem tudom, ilyet nem láttam. Élőben így működni soha. Ezt ha valaki elmagyarázza nekem, mert megnézhetném a ChatGPT-t, de annyival jobb, hogy megmaradjon az emberi interakció, hogy nem kell mindent egy klikre megtudni. Írjátok meg. Írjátok meg. Azt mondja nekünk Zoli, pellet volt a legjobb, amikor egy tonna 110 euró volt. Most biztos drágább.
2: Nem tudom, soha nem tüzeltem pellet.
1: Én láttam ilyet, de nem használtam sose. Ezt az olajat viszont írjátok meg, ha valaki tudja különben. Tényleg, mi volt régen ez a rendszer, hogy ilyen nagy tároló, és akkor olaj?
2: Hát kazánba szerintem.
1: Valami fajta kazán lehetett biztos. De mit mondtad? Olajkályha.
2: Olajradiátor.
1: Olajradiátor. De volt olyan kis kályha is, szerintem a nagyimnál. Egyik szobába, ahova meg olajat kellett önteni? Létezik?
2: Nem tudom.
1: És én magát azt a szobát melegítette? Hát most nagyon régi emlékeket húzol elő.
2: Igen.
1: Ezeket nem tudom, hát most vissza kellett nyúlnom 35 évre. Hát ez nem olyan könnyű. Na várja, Afír.
2: Miért lettek ezek olajradiátorok? Most közben megnéztem, hogy ez melyik. Az a gurulós, a picik is négy kereke van és gurul, de ez miért olajradiátor vajon?
1: Nem tudom, de bár csak jönnek az üzenetek.
2: Az áramos, nem? Bedugod is megy.
1: De az olajat melegíti benne. Olaj van benne,
2: de
1: nem víz.
2: Soha nem töltöttem ebbe olajat, és nekem ilyen hasonló volt.
1: Azért, mert az a gyárilag benne van. Nem kell neked semmit csinálni vele.
2: Hát de mennyi olaj kell abba?
1: Mit tudom én.
2: De évekig azt használtam.
1: Hát persze, az ott van benne.
2: Hát de...
1: Na várja, Alfi írt. Várja, figyelj. Azt mondja. Alfi azt mondja, befújós módszer olajjal, nafta, plusz kazánba van beszerelve. De hát akkor egy olyan kazán van, amiben befújja az olajat ez a rendszer, és akkor az, ami ég, mert ugye az olaj ég. Na, ezt összeraktuk azért kb. Jó, hát köszi, Alfi, akkor nagyjából értem, csak mondom, nem láttam ilyet még.
2: De ez a közös Alfi ismerősünk?
1: Azt mondja, éget, igen. Hát persze, hát a földid.
2: Jaj, hát szia.
1: Hát látod.
2: Ezt a rakom itt a
1: képen. Mindjárt megváltozott, tehát eddig bármikor mondtam, hogy Alfi, Edina, ilyen arccal illetve, hogy... Már megint ki ez a haver az Alfi? Ki ez? Láttam az arcát, és amit kérdezett, hogy Robi, akkor jaj, hát az Alfi. Szia. Ő is mondja neked, hogy szia. Hát,
2: megválogatom, hogy kihez, hogy viszonyulok. Ezt már tudhatnád, nem?
1: Ti milyen őrültek vagytok. Jesus Christ, ez eszméletlen. Mit akartam még? Írt valaki valamit? Te kezdtél valamit mondani az olajradiátor kapcsolatban, de az olajradiátor azért, mert olaj van benne, az fölmelegíti az áram, és akkor beleg van. Uh-huh. Hát amikor oldalára döntöd, akkor hallod olyan hangot, hogy luk-luk-luk-luk-luk.
2: Nem.
1: Folyik benne a...
2: Soha nem hallottam, de nem használom most már, hál' Istennek.
1: Miért?
2: Hát mert...
1: Mert vettél egy inverteres klímát, és most már fancy vagy. Tudjátok mi még a fancy? A horoszkóp, ami mindjárt jön pár percen belül.

0: Görnyelmecke haladóknak. Tikanis, hogy vagy? Boronakat viszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Közben rögünk, mert Sári beírta, most ez ilyen háttérsztori, de Sári beírta, hogy kellene neki a Pannon reggeli témája, meg elküldte neki, hogy mi lesz hónap. Ami el kell, mert ajánlom, azt gondolkozok, de várjál, vele vezetek műsort, holnap rájöttem, hogy nem a brasnyi voltak, még kér ilyet. Ja, neki a Pannon reggeli témái kellene, hogy elmondja a gyűlésre, hogy ma miről beszéljünk.
2: Téged se az eszedért szeretnek, maradjunk annyiban.
1: Nem, hanem a tekintetemért, nem az eszemért szeretnek.
2: Erre most nem, ami nem mondok semmit.
1: Ami
2: inkább
1: diszfunkcionális teljesen. Szóval, azt mondja, jön a horoszkóp.
2: Mondd inkább, hogy mit üzennek a csillagok a kosok tekintetében.
1: Ezt kezdtem mondani. Kérlek szépen. Szóval, hogy mit üzennek a csillagok? Egy hétre előre. Mit röksz? Egy hétre előre.
2: Igazítja a szemüvegét, és akkor így.
1: Igen, hiszen ez a hét nap jó voltából szól most nálunk. Úgyhogy kezdjük a kosokkal, azt mondja. Hivatás. Végső ideje kibeszélnie azt, ami foglalkoztatja. Szerelem, ne keseredjen el. Hamarosan eljön az új érzelmek időszaka. Addig is keressen egy bizalmast, aki meghallgatja. Szerelem, ha görcsöl az epéje, forduljon orvoshoz. Mit röhögsz? Edina mindjárt megszokott.
2: Ezt, ahogy te előadott.
1: Hát hogy, tehát így kell a horoszkópot olvasni, nem? Hát hogy? Ha mutasd, hogy lett, Bika? Na nézzük. Edina, gyerünk.
2: Hivatás.
1: Én mondjam, röhögsz? Bika, hivatás. Most nem érdemes az igaziét harcolnia, mert ez túl sok energiáját tevészteni fel. Szerelem. Senki sem férkőzhet közel a szívéhez. Öreg kőszikla. Nem lehet beledöfni semmilyen kardot. Szerelem. Az már volt. Egészség. Nem elég a sok alvás. Jó lenne minél több vitamint is fogyasztania, érti?
2: Ikrek. Na. Hivatás. Az üzleti sikereket nem csak önmagának, hanem a kollégáinak, a beosztottjainak is köszönheti.
1: Jó.
2: Nem mondj már ilyeneket.
1: Szerelemre vagyok kíváncsi.
2: Kedvesével könnyen vitába keveredhet.
1: Húha, hát ez nem jó.
2: Egészség. Panaszaira mielőbb meg kell találnia a megfelelő gyógymódot.
1: Na jön a rák, nézzük, azt mondja, mi van a rákokkal. Hivatás. Ne féljen a változástól, hiszen az sok jóval kecsegtet. Szerelem vonzereje...
2: Miért mutatod el egy kis
1: ujjadat? Vonzereje ellenállhatatlanná teszi. Hullalá. Az ellenkező nem képviselődé, garantált a sikere. Akire ránéz, az az öné. Punktó. Egészség, ne feledje, az egészség a legnagyobb kincs.
2: És komolyan azt itt, hogy akire ránéz, az az övé.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Na oroszlán, ezt nekem kell beolvastam, ez vagy te.
2: Igen.
1: Hivatás. Szóval nézzük Edinát. Hamarosan végre tisztában láthat a karrierét illet ügyekben. Hát ez egyértelmű, hogy a reggeliben egyre többet vagy, úgyhogy ez így jó. Szerelem. Úgy érzi, nem ahhoz kötöttem. Úgy érzi, nem ahhoz kötötte az életét, akihez kellett volna. Egészség, vegye komolyan a legapróbb jelet, panaszt is, és derítse ki, hogy annak mi az oka.
2: Jó.
1: Na, most jön a szűz.
2: Jó. Erre eddig nem gondoltam.
1: Szűz.
2: Hivatás. Dávid, figyelj nagyon.
1: Á, tényleg.
2: Többek között. Ha nagyon keményen fogalmaz, az nem tesz jót sem az alkalmazottakkal, sem az ügyfelekkel való kapcsolatának.
1: Vigyázz az alkalmazottakkal, Dávid!
2: Szerelem. Na. Ösztönei nem hagyják cserben.
1: Hoppá!
2: Megmutatják a jó irányt.
1: Az jó.
2: És egészség. Hétvégén pihenjen minél többet.
1: Na hát innen folytatjuk.
3: Programajánló.
4: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Edina folyamatosan mesélj neked, de mondom, fülhallgatom a fülemet, nem hallom, hogy mit mondasz. Most már hallak, na figyelj.
2: Na.
1: Az, hogy nekem a fura, hogy valami, mert a Strauss így a horoszkóp között, mondom, mi? Aztán egy Edina valamit fölkelt, elkezdett táncolni, valamit magyarázni, mondom, mit akarsz táncolni, mit? Nem értem, mit mondasz. Na mindegy. Azt, hogy a Tázi, hát sziasztok, nagyon krimik vagytok, azt, hogy jókat röhögök. Hát jó, akkor jó. Akkor jó. Jön a mérleg, jön ugye a horoszkóp mérleg. Tudok a nővérem kömen mérlek. Hivatás. Nos. Két ösvényen kell haladni egy idejűleg. A baloldali út, még a tanulója, a jobb oldali, viszont már a tanári.
2: Nos.
1: Hát akkor vagy a középen a semmi, nem? Szerelem, törekedjen a meglévő és értékes kapcsolata megtartására, és egészség, mielőtt gyógyszert vesz be, tájékozódjon.
2: Skorpió, hivatás. Választás elé kerülhet. Fontolja meg, mit lép. Szerelem. Célszerű lenne higgadtan, nyugodtan meghoznia a fontos döntéseket. Egészség nem teszi okosan, ha halogatja az orvosi vizsgálatokat, mielőbb legyen túl rajtuk.
1: Nyilas jön hivatás, ne verje magát nagy kiadásokba, szerelem. Szigorú vallatástak lesz kitéve, lehet, hogy nem is átvitt értelemben. Ne subákuljon, ha titka van, ki fog derülni.
2: Subákuljon, azt mondja.
1: Ha te subákuljod, érti? Szóval, ne subákolja. Ha titka van, ki fog derülni, akkor inkább vallja be. Egészség, figyeljen a hormonháztartásra.
2: Neked így kellene beszélni a műsorban.
1: Hogy?
2: Ilyen dzsukelül.
1: Dzsukelül?
2: Igen.
1: Habak!
2: Ezt hogy csinálod?
1: De, mi se, nem tudom.
2: Mondd,
1: hogy jössz. Bak! Nem tudom. Na, gyerünk, hogy csesz meg olvastam. Hallgatok, várják! Jön a horoszkóp, gyerünk!
2: Baktassunk. Hivatás.
1: Na, így olvasd, te is.
2: Én nem tudok így olvasni.
1: Na, mondja.
2: Óvatosan bánjon a feljebb valóival, illetve a hatósági személyekkel. Szerelem. Még ön is alig hiszi el, hogy kapcsolat a jó irányba kezd el haladni. Egészség. Sporttal vezesse le a felgyülemlet feszültséget.
1: Na, hát jön a vízöntő hivatás. Ki?
2: Nem, te halak vagy, jó van, bocsánat.
1: Nekem önti a Viktor a vizet. Viktor különben ő a vízöntő.
2: Igen.
1: Hivatás az, hogy elsősorban az anyagiak terén úszhat el. Egyelőre még kézzel tudja tartani a dolgait, hogy oké, szerelem. Törődjön kapcsolatában, mert nincs minden éppen a legnagyobb rendben.
2: Viktornak az a baj, kéz a kapcsolatod.
1: De az, hogy Viktornak mindig ilyeneket ír horoszkóp. Hozza rendbe a kapcsolatát, őrizze meg a kapcsolatát.
2: Igen.
1: Itt az ideje itt új kapcsolatot teremteni.
2: Valaki van a háttérben, Viktor gyanús.
1: A harmadik fél, nem tudom, igen, most igazán közbeszólhat.
2: Pont ez volt egy hete, azt hiszem, vagy mikor voltunk.
1: Szegény akkor. Viktor. Egészség, figyelje jobban a szervezeti jelzéseire. Na,
2: és most jön a legfontosabb, a halak.
1: A legfontosabb.
2: Az eckó.
1: Na mi jön most?
2: Hivatás. Hiába vár a barátai segítségére, anyagi téren sajnos nem tudják támogatni.
1: Az biztos.
2: Mindjárt megerősíti a Dobárdán, hogy az ide támogatni. Szerelem. Gyakran kénytelen elviselni társa dükkitöréseit, és ez nincs ínyire. Egészség, ne vegye félváról a legkisebb meghűlést se.
1: Fú, hát ez a mai az jócskán mellében, Mária, de hát Istenem, ez van. Mit?
2: Á, meleg vagy.
1: Tényleg. Hát jó. 8:52 perc van, innen folytatjuk mindjárt csodálatos hírekkel.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Az autóban
4: vagy bicajon
3: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
5: Megkezdődött a távfűtési rendszer meleg próbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűri az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtés idén hivatalosan október 15-én kezdődik.
6: Jogerősen 20 év börtönbüntetése ítélte az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság Németh Gregort, aki 2023 karácsonyán meggyilkolta édesapját Temerinben. A másodfokú bíróság részben helyt adotta az ügyészség fellebbezésének, és az első fokon kiszabott 17 éves szabadságvesztést 20 évre emelte. A férfit minősített emberölésben találták bűnösnek.
5: Első alkalommal kap magyar sportember egyéni díjat az Európai Fair Play mozgalomtól. Az elismerést dr. Nagy Zsigmond, a Magyar Ökölvívó Szövetség főtitkára és jogi igazgatója érdemelte ki. A sportszerűség, a sportetika és a tisztességes sportirányítás népszerűsítéséért. A díjra Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság tiszteletbeli elnöke terjesztette fel. Nagy Zsigmond 3 évtizede dolgozik a magyar és a nemzetközi sportéletben. Korábban a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója volt. Emellett egyetemi oktatóként a sportjogász és sportdiplomata képzés fejlesztésében is szerepet vállalt. Az elismerést december 3-án Párizsban adják át.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul, csapadékmentes nap elé nézünk.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot! Panorádió, a te hangod! Let's go!

0: van.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz és tudod,
5: 024 510 111-es telefonszámot, 024 510 111.

0: közérdekű információ következik.
1: Nina.
2: Igen.
1: Lezárták a Strossmayer utcát. Nem lehet rajta menni.
2: Mi történt
1: nem
2: veled?
1: Nem tudok hova Jézusom. Parkolni. Viccelek. De amúgy
2: már
1: elég...
2: Néztem, hogy mi a...
1: Elég nagy baj ez különben, mert hogy volt egy olyan, amikor emlékszel te arra, vagy itt voltál Szabadkán, amikor a Strossmayer utcát kitalálták, hogy egy zárt parkoló legyen?
2: Nem.
1: Nem voltál
2: nem
1: még?
2: Nem éltem még.
1: Nagyon-nagyon durva, lehet, hogy nem is éltél még tényleg. De volt egy olyan momentum, képzeld el, hogy itt a Városháza környékén ki voltak rakva nagy betontömbök, ilyen, valami betonvirágágyások, és a Strossmayer utca elején, ahol mi jövünk be, ott pedig sorompó volt.
2: Jó, nem.
1: És akkor bementél, és akkor az egész rész egy zárt parkoló volt. De aztán hál' Istennek ezt megnyitották, mert ez egy annyira fontos utca, hogy amikor ezt lezárják, akkor érezhetően szenved a város különben.
2: Hát jó, igen, most is látni, hogy ez borzasztó.
1: Dobádán Robi már reggel írta, hogy ez tényleg durva. Nem is gondolják, hogy mennyire fontos az utca ez, de különben tényleg az. És hát na nézzük, különben ugye itt az van, hogy különben az év végéig majd egy 20 kilométernyi utat még letolnak, felújítanak. És hát mondták, hogy ugye le van ez zárva, most rossz, mert utcában ma és holnap lezárják a forgalmat 7 és 17 óra között. Ja, ugye, hogy 17 után szabad reggel 7-ig?
2: Igen. Meg ez van egyébként a Szabadka-Békova úton, még mindig csinálják, vagy továbbra is csinálják, úgyhogy ott is 7 és 17 óra között van lezárva.
1: Aztán
2: a VAM terminál és a Békovai körforgalom között.
1: Nice. Utána van a Tavankúti helyi közösségben egy esemény, ez pedig az, hogy 14-én és 15-én ott vannak a nagy konténerek, úgyhogy lehet vinni a szemetet, mert az előbb-utóbb mindenkinél van.
2: Van, lesz, volt, meg áram. Az nem lesz ma Zentagunarason, Bogarason, Nagyfényen, Pacsíron, Szabadkán, Csantavéren, Magyarkanizsán, és ennyi.

0: Nos, aztán nézzük különben mi újság a határon. Magyarország irányába teljesen járható, mint ahogy az országba be is teljesen rendben van a helyzet.
1: Na hát.
0: Ilyen szempontból jó. Nem néztem igazából őszintén meg így kapásba a rendőröket, de mindjárt utána nézek, hogy van egy friss információ. Azt mondják, hogy igen, hát utoljára Kis-Boszniában mértek a 30-as résznél, mármint a 30-as Ográdi Csényénél, szép magyarul, de hát ennyi igazából.
1: Igen, meg van véradás is.
0: Van?
1: Mégpedig Magyar Kanizsán, Zentán, Óbecsin, Zomborban és Pancsován.
0: Meg időjárás, ami ugye most már 9 fokot mutat, de reggel még csak 2 volt, és az emelkedik egészen 16-ig. Holnap hasonlóan izgalmas reggelre ébredhetünk, de akkor 8 fok lesz, és a napi csúcs pedig 17. Hát ezek azok a dolgok, amikkel számolni kell. Egyszerűen ez van. Strossmayert pedig, ne felejtjétek, ne gyertek ide 7 és 17 óra között.

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rószics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a Szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban. Pannorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli. 91,5 MHz.
1: Megszületett a rétes verseny eredménye. Most mi van?
2: Eddig számoltad? Eddig számoltad?
1: Nem számoltam, csak vártam.
2: A rétest?
1: Igen.
2: És mi lett a végeredmény? A hat szavazatból, hogy mennyi jött? Annyira nem jött sok.
1: A meggyes nyert.
2: A meggyes nyert.
1: Csak mondom.
2: Jó van, oké. Okay. Hol lett a túrós?
1: Második.
2: Második? Jó van.
1: És a kedvenc kaján van otthon ebédre a túrós táska, amiből nem fogok enni.
2: Túrós? Miért nem eszel ezt ebben?
1: Hát mert nem megyek haza, hanem itt maradok
2: ja,
1: haza.
2: Ja, nem mész orromra?
1: Nem.
2: Hát itt van egy köpésre. Tudod, hányszor voltam most éppen
1: megyek
2: napokba?
1: Megyek majd pénteken.
2: Á, jó van, szuper.
1: És a testvérem fizeti a kaját.
2: Testvére fizeti a kaját. Na figyelj, az van, hogy tegnap elkezdtem kutatni a neten, és nagyon csalódott vagyok, úgyhogy kell a hallgatók segítsége.
1: Na, mi
2: mert
1: történt
2: azt akartam, meg akartam nézni, hogy kell házi szappant készíteni.
1: Na hát.
2: És az összes rohadt cikk...
1: Hogy beszélsz?
2: Mert hogy... Így. Mert hogy 2026-ban vagyunk, csak arról szól, hogy hogyan készítsek finom, illatos, szuper szexi szappant otthon. Hát nem ezt akarok csinálni. Nem. Én azt, amit láttam a nagyimnál, azt a sárga cuccot, az hogy kell csinálni? Nem ilyen, hogy illóolaj, meg ne. Nem, azt a falu, hogy
1: akkor
2: csinálják azt a...
1: Akkor ne tegyél bele illóolajat, és kész.
2: Azt az olyan, amivel... Azt a, nem is tudom, hogy az, mit kell aztán
1: cuccos
2: csinálni.
1: Hát, hogy
2: ruhákat
1: vág,
2: mosni, meg ilyenekkel.
1: Kell belőle, vágsz belőle, és akkor azt használod.
2: Hát igen, de ez nagyon-nagyon más, mint az, amikor házi szappan, mert mint... És nem tudom, hogy hogy kell ezt beírni a netre, mert én azt hittem, hogy házi szappan, de nem. A házi szappan az mindig ezek a nagyon fancy, és akkor illó, és akkor van leírás, hogy kell csinálni ezt a modernet, uh-huh, de az uh-huh. A régi, hát az hol van? Hát írja valaki, már... hát 40-es években csináltak sokat. 40-es években olyan régen? De én emlékszem, szerintem a nagyim, meg a nagyjaink korosztálya csináltam. Uh-huh. Mondjuk a te nagyid korosztálya nem, mert az... Az hogy jön ki? Az olyan, mint az én anyukám?
1: Ja.
2: Nem. Vagy? Nem,
1: mi?
2: Nincs köztük olyan sok, ugye? Nem olyan drasztikus
1: nincs
2: a különbség. Jaj, most itt poénkodnak valami szörnyűséggel, ne ebbe bele sem megyek. De szóval tényleg, hogyha valaki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor írja már le különben. Nem tudom, Ati vagy valaki csak tudja, hogy ezt hogy csinálják. Ez
1: igazi házi szappan.
2: Dobárdán Robi tudom még elképzelni, hogy ő lehet, hogy csinál otthon ilyen házi szappant, őről ő belőle egy kinézem, hogy így nem tudom, mit csinálja.
1: Komolyan.
2: De hogy azt mondják, összetevői zsír, zsírszóda. Folyamatosan ilyenekre mentek rá, hogy milyen embertípusokból
1: jaj
2: lehet szappant csinálni. Ez nem
1: na
2: szép. Tudjátok, hány ilyen üzletet kaptunk? Most kezdtem erről beszélgetni. Mindenkinek ez jut erről eszébe, nem áll. Nem hülyéskedjetek.
1: Ezt elgondoltam, hogyha az belekerül, akkor az hogy?
2: Hát nem ez... tudom. Na, de. Edinan.
1: Daraboló mester.
2: De szóval van itt egy ilyen, hogy kell ezt készíteni.
1: Hentes. Elszomított a szó.
2: Mert hogy a mai szappanokat így csinálják. Mi kell hozzá? Nem tudom kézzel, mikor lányok beszélgetnek erről. Képzeld, Elina, kell 320 g pálmavaj, 160 g kókuszvaj.
1: Átvetted a videóimnak a stílusát.
2: 200 g olívaolaj, mert erről férfiak komolyan nem beszélgetnek soha, ez biztos, csak ilyen lányok
1: nyilván
2: beszélgetnek. 96 g lúg, 250 g folyadék, például tisztított víz vagy kecsketej. Kecsketej. És persze illóolaj.
1: Valaki írta, hogy nálunk árulnak a piacon. Hát de hol van
2: komolyan
1: az a nálunk?
2: Azt mondja valaki, ha írt meg Google-ban, hogy sárga cucc, hogy készül?
1: Sárga cucc,
2: hát arra
1: szappan,
2: biztos nem fog kijönni.
1: Házi, minden egy. Ez ebben van. Nézzük.
2: Na, rájöttem, mivel tudom kiakasztani a barátaimat. A góranát lötyintek a hóra, és utána megeszem. És nem értük, hogy mi történik. Na mindegy, szóval, mert hogy ez nem
1: na,
2: úgy
1: várjunk,
2: néz ki, mint a góra
1: lenne. Ilyen,
2: bocsánat,
1: hogy?
2: Bocsánat.
1: Sárga répás, nem?
2: Na, írják itt a hallgatók? Jönnek a hallgatók. Ez úgyis a hallgatóktól fog jönni. Azt a... De most mi a termokájháról írsz?
1: Mi?
2: Ja, csak nem vettem észre üzenetet. Jaj, Zoli írt a termokájhával kapcsolatban, igen. És azt valami most így újra kidobta nekem a rendszer. De Tihi írt valahova, csak nem
1: felesége
2: látom.
1: Felesége csinálja, én néztem meg Viberen.
2: Itt van Nick.
1: Van natur, meg kecsketeljes, meg kávés. Az igen.
2: Oh.
1: Horgoson árulják a piacon. Nézzenek oda. Azt az igazi nagy tömböt.
2: Horgoson? Pont. Mm-hmm. Mi van minden horgoson?
1: Legalább nem Belgrádba. Belgrád a Burger King nyílik, Horgoson szappant árulnak.
2: Horgoson rengeteg a motoros, a huncut lány és a szappan.
1: Hogy kerültünk Horgosra, huncut lány? Nem Moravica volt a múltkor?
2: Nem, Horgos. Csak írták a hallgatók, hogy amúgy Moravica sem marad el nagyon. Emlékszel? Ez volt a műsorban.
1: Nem.
2: De ezt már egyszer átbeszéltük, úgyhogy hagyjuk. Szóval, Horgoson van ilyen szappan. Hát oda a kötvésző, hogy elmegyek szappané, de sose tudni. Na
1: ott
2: szóval.
1: Vannak ilyenek házi orvos.
2: Még orvos senki nem írta még mindig a receptet. Vagy legalább, hogy
1: most
2: keressük
1: megtaláltam ezeket a fotókat. Ezek, ez, na, ez az, ez, ez, ez. Ez az, csak várjunk itt. Ez,
2: várjál, ez én találtam neked méz és tejszappant. Ez kell neked. Te ilyen méz és tejszappantos lány vagy szerintem, Edira, ugye?
1: Mi?
2: Ránézésre.
1: Hát,
2: ilyen teljes lány vagy. Tejszappanos. Mondom, hogy mi kell hozzá. 450 gramm kecsketej szappan alap. Melyet lehet venni biztos a boltba. 3 evőkanál organikus nyers méz. De csak organikus legyen, Edina, mert különben a kis úgy tested lesz. Nem fogja meghálálni. Sárga és piros szappan színezék. Ó, milyen jó.
1: De ha már... az előadás mód, hogy ez itt így összehúzza fülét, farkát, és így becsücsörít, és így látni kellene
2: ezt. Mert ez ilyen kis cuki téma, nem? Hogyan csináljuk
1: eszem
2: finom...
1: Eszem a Zuzádat.
2: Finom szappant.
1: Szappanbubolék.
2: Szappanocskát. Na, itt valahogy írja. Azt mondja, várjál, miket írnak itt?
1: Na, miket?
2: Isten, nem, be van zavarodva különben itt a kicsikét a... Az igazság, az baj, amikor ezt akartam már máskor, a Messengeren mikor írtok, mert nekem is meg egy csomó, mindenkinek egy csomó oldala van, és alig tudja kezelni a telefon, mert dobálgatja egyik üzenetből a másikat, és ez így nehéz, mert nekem írtok a rendes, valaki közeliek, azok írnak nekem is, akkor utána jönnek a hallgatók a pannon reggelire, és akkor össze-vissza
1: van. De miért nem jelentkezel be gépről, mondjuk, teszem azt?
2: Azt én őszintén nem is tudom, hogy hivatalos oldalon hogy kell az üzeneteket kezelni, mert az nem úgy megy, mint a sima oldalom.
1: Hát hogy megy?
2: Valahogy már, de hogy megy máshogy? Ugyan,
1: hát csak egy másik oldal nyílik meg a metának.
2: Lehetséges. Na, akkor kezel te.
1: Mit?
2: Én meg majd megtanulom. Azt mondja Anett, hogy tejpiacon lehet venni. Mármint, hogy neked, ha már megy most is, akkor nyugodtan nézd meg, mi a helyzet, mert én
1: hát
2: majd
1: de nem vagyok hozzáférhető.
2: Nézek. Nem vagy hozzáférhető?
1: Hát,
2: mi a reggeli ez?
1: Hát nem.
2: Nem adtuk hozzá? Kirekesztett vagy? Eszem a szíved, tényleg?
1: Majd na. Kárpótoljátok másként.
2: De ma már bevettelek egy csoportba.
1: Ha mindenki is bent van.
2: Mi? Nincs. Jó, van, majd szépen lassan most már bekerülsz mindenhova, jó? Hát most lassan, na hát nem lehet mindig egy napra a másikra. Edre mindent akar. Türelem, türelem. Na, mi van még? Azt mondja, meg kell bele... valaki itt leírta. Bár. Edina, kérdezd meg Oromon a szappanról azt, aki szappanvirágokat készít. Oromon valaki szappanvirágokat készít? Edina, ennyire már nincs benne különben az oromi történésekben. Mert én már kérdeztem tőle egy csomó mindent, és sose tudja.
1: Tudom, beugrott a poszt. Tudom.
2: Beugrott a poszt.
1: Igen, tudom, hogy kiről van szó.
2: Na, hál' Istennek akkor.
1: De nem, mert várjunk, tehát hogy szerintem nem, hanem hogy az is az a szappan, amiről az Zeci beszélt, hogy ő nem azt keresi, hanem az igazi házi szappan. Tehát azt a nem azt az illatos verziós.
2: Azt a büdöset, mondjuk
1: igen,
2: ki.
1: Igen, na, azt, tehát ő azt keresi. Azt. Nem ezeket az új szappanos.
2: De tudjátok, de nem azt, hogy venni akarok, hanem eszembe jutott, hogy azt mindenki csinálta, hogy csinálták. Mert biztos ilyen kell bele, hogy szódabikarbóna, meg zsír, meg a jó Isten tudja, hogy micsoda. De szerintem ez mindenki, aki legalább 60 éves, az tudja, hogy kell csinálni.
1: Na, én valaki írta, hogy nem bír írni a pannon reggeli oldalára.
2: Tényleg?
1: Mármint, hogy nem bírsz írni? Üzenetet nem bírsz írni, vagy bejegyzésekhez nem bírsz írni?
2: Igen, az is kérdés, meg az is kérdés, hogy Attila nekem aztán írt most már, hogy csodálkoztam, hogy reggel nem írt, és de közben Attila most megfejtette. Szóval, hogy Attila reggel azt mondta, hogy ők elküldött legalább 20 üzenetet, de miért nem jön meg? Aztán rájött, mondja, ja, bocsánat, mert rossz volt a szám. Mindent a főnökének küldött el.
1: Ez komoly.
2: Jó, van, nem baj. Na szóval,
1: ez, igen.
2: Attila azt mondja, hogy kell csinálni. Az elmélet az, hogy főzzük a zsírt. És amikor kell, akkor zsírszóda kell bele, és attól lesz szappan. De a pontos menetét nem tudom én se. A zsírszóda az különben by the way, NaOH, ha valakit érdekel. Érted?
1: Persze.
2: Mi ez? Vegyél.
1: Persze.
2: Vegyél.
1: Kémikus vagyok.
2: Kémikus vagy?
1: Igen.
2: Hát el tudlak képzelni a kis ruhába olyan eprovettákot nyomkodni. Pi-pi-pi, én most kis tudós vagyok, és akkor így csinálja. Edira a laborba a kis szappankáját. De nem tudom elképzelni, hogy ilyet csinálsz, olyan tudok elképzelni, hogy te ilyen illatos szappanokat gyártasz, ilyen kecsketeljen, meg ilyenekkel. Igen. Adrianna írt.
1: Igen.
2: Na, olvasd.
1: Na, mondi. Te vagy a férfi.
2: Sziasztok! Mivel Adrianna nő, ezért egy férfi hang interpretálja az ő üzenetét.
1: Igen.
2: Sziasztok! Aha, Edira szerint ilyen hangja van Adriannának. Sziasztok! A mamák még főztek házi szappant, úgy emlékszem, disznóvágás után, kint, külön kotlában. Kicsi voltam, és csak a szagára emlékszem. A büdös volt, ugye?
1: Uh-huh.
2: Biztos, a kész szappan is.
1: De szerintem
2: volt.
1: Nekünk van otthon, nem?
2: Neked van?
1: Nekem nem, hanem otthon.
2: Szüleid szokták hallgatni, nem?
1: Igen, de... Jaj, igen.
2: Kapcsoljuk be anyukára. Hogy kell de miért? Tudja, hogy tudja, hogy kell csinálni. Biztos vagyok benne. Írj neki most rögtön, hogy még 3 percig van a műsor. Edir a mama, mindjárt kapcsolunk. Hív fel. És mondd neki, hogy élőben van.
1: Fogalmam nincs, hogy... Edira,
2: és mondd, hogy anyukám, drága anyukám, hogyan kell csinálni házi szappant?
1: Szerintem nem tudja.
2: Nem tudjam? Na jó, hát kell. Várjál, jött még egy üzenet, halló. Nézzük.
3: Halló.
2: Á!
1: Na, befutott anyu a műsorba.
2: Tényleg?
3: Edi!
2: Engem hal? Azt keressük a választ arra, hogy hogyan kell igazi házi szappant gyártani, és nem tudunk találni róla sehol se anyagot a neten, pedig szerintem ez falu mindenki tudja.
1: Nekünk volt olyan otthon, nem?
3: Hát nagyon rossz helyen keresgéltünk. Házi szappant nem tudok csinálni, de viszont házi szappanunk van itthon.
1: Na mondom én, hogy valami. Van, és honnan vettük? Honnan van az otthon? Mióta van?
3: Hát még valamikor a mama csinálta.
1: Na.
3: Igen. És igaz, hogy disznóvágás után csinálták. Meg borzasztó büdös volt.
2: Na, akkor tényleg büdös.
1: És jó, ezt mire lehet most manapság használni?
3: Micsoda?
1: Mire lehet használni most?
3: Hát ruhák mosására. A flekkeket nagyon szépen kiviszi.
1: Na, ott van.
2: Látod? Jó, köszönjük szépen!
1: De a disznóvágás után akkor biztos valami disznó zsír, vagy valami olyan kell hozzá, nem?
3: Arra, de kis lányom, én már modern abanyukom. Az idősebb mamák tudnák csinálni.
2: Jó,
1: hívjuk a mamákat.
2: Jó, köszönjük szépen.
1: Na, szia.
2: Na, hát igen, szóval na, kicsikét följebb.
1: Modernabb.
2: Kicsikét följebb kell mennünk korban, meg generációban, de figyelj, legyen ez, hogy következő alkalomig majd valahogy megszüldjük, hogy mi
1: kedvesünk
2: az a recept.
1: Kedvesünk egy kémia szakos tanárt, azt írja Adrianna, hogy ő tudja a folyamatot.
2: Jó van, de ez nekem érdekesebb, hogyha valaki jön, aki tud elmondani, hogy kis fiacskám, ezt úgy csináltuk annak idején, fogtuk, akkor szúrtuk a disznótól, és akkor így
1: keresetek ti is nagymamákat, kedden jövünk az vekánnal megint, egyszerre, és csapassuk itt a disznóvágást, meg a szappankészítést.
2: Mert sokkal jobb ez, mert akkor elmondják, hogy tapasztalatból hogy kell csinálni.
1: Úgyhogy keresetek olyan nagymamát, aki tudja, hogy kell szappant készíteni.
2: Violetta!
1: Csantavíren, hogy csinálták?
2: Csantavíren, láttál-e valahogy valaki csinál házi szappan?
1: Nem ezeket a modern, hanem az a régi
2: azt
1: nagy
2: tömböket.
1: Azt a régi
2: sárgát, emlékszel azokra? Az ő se tud. Ez ennyire kiment a divatból?
1: Necsi.
2: Ez ennyire kiment a divatból.
1: De akkor nálunk régen ezek szerint csinálták régen.
2: Ő is azt mondja, hogy emlékszik rá.
1: Hát na, meg, nálunk hogy, is a mama
2: meg,
1: régen.
2: Meg hogy azt mondja, emlékszik, mama csinálta, igen. Meg minden, de hogy nem, fogalmas.
1: Á.
2: Azt mondja, még mindig van.
1: Igen. Na. Ott
2: van. Álljatok meg, akkor itt az a baj, hogy te is, de a Violetta, te is azt mondod, anyukád is azt mondja, mindenkinek van.
1: Van, csak nem tudjuk, hogy...
2: Mert a mamája csinál, de senki nem tudja, hogy kell csinálni. Na jó, ez egy érdekes sztori.
1: Okay. Megyek haza pénteken, hozok házi szappant.
2: Aha. Durva. Ez durva, cucc. Durva. Mit mondja? Na, hölgyeim és uraim, hát ennyi volt a mai műsorban, aki itt volt veletek, az nem más, mint a szappan szakértő, a kecsketeljes és az aloe verás szappanok imádója, nem más, mint Edida.
1: És a királyok királyának a királya, a mai Móka Majszter, a mindig csodálatos, jókedvű, derülátó.
2: A túlzásokban elsünk.
1: Zeckó.
2: És hát itt volt velünk a legenda, a mindig felállított hajlásítáló. Nagy egyes
1: itáló. Azt hittem, hogy másként fogja befejezni. Édes Istenem.
2: Nem. Jó volt a műsor, írják. Köszönjük. Sziasztok.
1: Sziasztok. Csak.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
5: Tíz óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Tömeges orosz rakétatámadás érte Kijevet és több más ukrán várost szerda hajnalban. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Oroszország fővárosát is dróntámadás érte este. A moszkvai támadás részleteiről és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információkat. Mindeközben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna kész arra, hogy a következő napokban tárgyaljon amerikai partnereivel. Donald Trump amerikai elnök szerint Vladimir Putyin és Zelenszky egyaránt szeretné lezárni a háborút, de nem tudják, hogyan jussanak el a békéig. Moszkva közben azzal vádolta a NATO-t, hogy Oroszországgal való konfliktusra készül, és figyelmeztette a szövetséget, hogy ne lépje át a szakadék szélét. Ma Londonban fogadja Zelenszkyt a brit kormányfő, aki sziklaszilárd támogatást ígért Ukrajnának. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik. November 13-a és 17-e között rendezik meg a 18. Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált, amelynek mottója a This is not the end. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online megrendelhetők a kosztolanyi.org weboldalon.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 12 fok van, ma a változó felhőzet ellenére sok napsütésben lehet részünk, 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Társadalmi célú felhívás.
0: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Itt a Pannon Rádió.

0: Hírek, zenék, programok, Onnompresso.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 13 perc van, és bele is csapunk a mai Onnompressóba, ami szokás szerint 14 óráig tart. Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 13

0: két programot is, amit a Vajdasági Waldorf közösség szervez. Programajánlót is hozok majd a Pannon Presszóba, ugyanis már elindult a Szabadkai Big Band újévi koncertjére a jegyértékesítés, ami december 26-án és 27-én lesz a Szabadkai Jadrán színpadon. A zenekar elnöke, Masa Tibor fog majd érkezni a stúdióba, és megtudjuk majd tőle a részleteket. Foglalkozunk még a Szabadkai Detox közösségi térrel, ahol a fiatalok saját ötleteiket is megvalósíthatják. Kulturális események, közösségi programok és különböző kezdeményezések várják a Detox közösségi térben az érdeklődőket, a központban pedig a fiatalok és a közösség áll. Emellett pedig bemutatjuk még nektek a Szabadkai Fonófórumot is, úgyhogy ezt a két közösségi teret fogjátok megismerni a mai Pannon Presszóban. Emellett természetesen lesz még sok-sok érdekesség, közérdekű információk, út- és határinfókról is be fogunk számolni, orvosmeteorológia, időjárás, tehát minden lesz, ami szokott, és ami érdekli a hallgatókat, érdekel benne. Aki itt van ma veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és én jó magam a mikrofonnál, Balogh Sára.
1: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk.

0: 024 561 112.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Programajánló.
3: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Hallgasd vissza a Presszóban elhangzó interjúkat a mixcloud.com/Pannonrádió oldalon, és a Facebookon is. Pannon Presszó.
1: Presszó első órájában a Waldorf pedagógiával fogunk foglalkozni, hogy mit kell tudni erről a pedagógiáról, mit és hogyan tanul a gyermek, azt Balassa Teodóra, a Vajdasági Waldorf közösség alapító tagja mondja el nekünk. Szia, köszöntelek itt nálunk a Presszóban.
2: Szia, köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: Hát térjünk is az elején rögtön arra rá, hogy mit is jelent a Waldorf pedagógia, tisztázzuk le.
2: A Waldorf pedagógia már több mint 100 éve megvan, ő Rudolf Steiner hozta létre Németországban, és ő úgy gondolta, hogy a gyermek az test, lélek, szellem, tehát egy egész emberként tekintett már a gyermekre, aki gondolkodik, érez és cselekszik. Ezért úgy gondolta, hogy nem csak az a lényeg, hogy egy üres dobozba beletegyünk minél több információt is visszakérjük, hanem hogy a gyermek sajátos életkori sajátosságaikhoz híven egy olyan alapot adjon, amiből ő a saját képességeit tudja jól elővenni, és mindenki, amit kapott hivatástudatot, azt tudja erősíteni. Ehhez azt próbálta megcsinálni, hogy hogyan tudja a gyermek azt a motivációt, amit még elsőben megvan egy gyermekben, hogy szeret tanulni, ezt megtartsa. Uh-huh. És úgy látszik, hogy ez nagyon sikerül a Waldorf pedagógiában, mert nagyon motiváltak a gyerekek nagyobb osztályban is. Így van ez most a második, harmadikosainkkal is, hogy számolják vissza a szünetben, hogy mennyi nap van még, hogy iskolába mehessenek. Ugye a Waldorf pedagógia nagyon nagy hangsúlyt fejtett a ritmusra, tehát a napnak is a ritmusa is nagyon hasonló, azért, hogy minél nagyobb biztonságérzetet adjon a gyereknek, illetve a zenét, a ritmus nem csak egy zeneórán tanulják, hanem akár a matekot összekötve, akár úgy, ahogy tapsolnak, és közbe kell valami cselekvést csinálni, ez mind összekapcsolja uh-huh. a tudást és az élményt, ezért ilyen nagyon élmény alapú a Waldorf. Nagyon sok nekik az idő a természetben, ami szerintem nagyon-nagyon fontos egy gyermek idegrendszerének, sőt a felnőttnek is. Aztán a Waldorfban a mozgás is olyan szinten részt vesz, ha például elképzelünk egy matek órát, akkor nem az van, hogy mindig lent ülnek és írják, hogy 2 + 2 az mennyi, hanem körbeállnak, és azt mondja a pedagógus, hogy most ugorj hozzám ide 2x3 lépésben. Mm-hmm. És akkor össze van kapcsolva megint ugye a mozgás, az élmény, de közben tanul.
1: Kicsit interaktívabbra.
2: Igen, tapasztalatszerzésre van építve, ugyanígy, ha történelmet tanulnak bármit, akkor ők beöltöznek, ezt átélik, és van több idejük, mert nem siet a Waldorf pedagógia. Aha. Tehát, hogy nem egy hét alatt kell sok betűt átvenni, hanem lehet, hogy lassabban halad, de sokkal mélyebb, erősebb alapot ad, ami később 3-4 év múlva egy szövegértésben meg fog mutatkozni, hogy milyen, amikor egy K betűt a királya, az olyan meséket olvasnak, mint K betű, és előbb eljátsszák, a levegőbe írják, és utána fogják utoljára leírni abba a füzetbe. Uh-huh. Ez is nagyon érdekes, hogy nincsenek tankönyveik, hanem nekik füzeteik vannak, amit ők írnak, és ugye én emlékszem, amikor iskolába jártam, mennyire máshogy maradt meg egy tanúra anyaga, amit én írtam le, ahogy én értelmeztem, mint ahogy csak a könyvből elolvastam volna. Ezért én nagyon szeretem ezt, hogy itt csak füzetek vannak, azok a füzetek gyönyörűek, azok tele vannak rajzzal, színnel, sokkal könnyebb megegyezni dolgokat vizuálisan, hogyha színeket is használunk. Én is itt tanultam régen, úgyhogy ez is szerintem egy nagyon pozitív dolog, és szerintem az is nagyon jó, hogy a Waldorf pedagógiában nincsenek osztályzatok, tehát nem az osztályzat fogja motiválni egyes vagy ötös kapot, hanem mindig szövegbeli értékelést kapnak, azt nézik, hogy honnan, hova fejlődött az a gyermek, és kiemelik, hogy mi az, amiben nagyon erős, de mi az, amiben még hiányosság van, tehát kap egy visszafel egy értékelést, de az nagyon egy ilyen pozitív, motiváló értékelés.
1: Hogyan tudnak aztán elhelyezkedni azok, akik mondjuk a Waldorf iskolába jártak? Ugyanúgy nekik ugyanazt adja ez a pedagógia, mint úgymond egy normális iskolába járó gyereknek, ugyanúgy el tud helyezkedni mondjuk középiskolákba, ez uh-huh. hogy néz ki?
2: Igen, ez egy jó kérdés. A tapasztalat azt mutassa, hogy nagyon jól el tudnak helyezkedni ezek a gyermekek, nagyon sok kreativitás marad bennük, uh-huh. és különben nagyon érdekes, hogy külföldön ilyen nagy cégeknél ilyen kisbetűs alsó írásba írja, hogy ha Waldorf iskolába járt, akkor ez egy előny, és előbb felveszik uh-huh. ezeket az embereket, mert tudják, hogy motiváltak, motiváltak, kreatívak és önállóak. És hogy ezt tapasztaljuk itt Magyarországon is, mert mi nagyon sok rendezvényt csináltunk már 5 év alatt a Vajdasági Waldorf közösséggel, és igyekeztünk már végzett diákokat hívni, és hogy őket kérdeztük ki, és néztük meg az életüket, hogy ne csak azt nézzük, hogy mit mond a nagykönyv a Waldorfról, hanem tapasztalatból nézzük ezt meg. Úgyhogy én azt látom, hogy nagyon jól el tudnak helyezkedni. Vannak, akik szakmákat tanulnak rögtön, de vannak, akik egyetemre, tehát, hogy nagyon szerte ágazó, mint az egyszerű iskolában, ugye a Waldorf iskolában is van, aki orvos lesz, valaki zenész, tehát, hogy mindenki megtalálja saját magát. Úgy én úgy látom, hogy ez egyáltalán hátrány, úgy látom, hogy előny is, ahogy mondom, a nagy cégek is ezt előnyben részesítik.
1: Említetted, hogy mi minden kap szerepet itt a Waldorf pedagógiában. Hogyan néz ki mondjuk egy tanítási nap?
2: Hát ugye én nem a tanári szekcióban vagyok, de azért csak valamennyire belelátok, és tudom, hogy például minden reggel ők egy közös fohásszal kezdik a napot, amit minden reggel ugyanúgy mondják el, utána pedig mindig vannak ezek a bejelentkező kis körök, ahol elmondhatják, hogy mi az, ami számukra most hangos bennük, akár egy élmény tegnapról, hogy ezt most így a közösség előtt meg tudják osztani, és akkor nem kell később majd sugni a másik fülébe, és ez szerintem nagyon közösségépítő dolog. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy vannak ilyen lehetőségek. Utána pedig lemegy az első kis ritmusos körrész, utána pedig van egy 2 órás epoha tantárgy. Az epohális tanítás, az nálunk azt jelenti, hogy nem az, hogy 45 percenként változik a különböző nagyobb órák, mint matek, magyar, szerb, hanem az a 2 óra epoha, az egy hétig vagy 2 hétig ugyanaz a tantárgy. Tehát azt mondom, hogy 2 hétig matek epoha van, akkor a ritmus és a zene és a nyelven kívül, tehát azok mindig vannak, de azon kívül ő a fő tantárgy. És ezért egy hét alatt sokkal mélyebben meg tudják érteni azt a tananyagot, mintha 45 percenként kéne az agynak váltakozni, és ezért nagyon jónak tűnik nekem ez az epohális tanítás. Szóval lemegy az epohális tanítás, ugye ott vannak még a kézművesség, nagyon-nagyon fontos a Waldorfban, mert azt mondja, hogy ha a kezet dolgoztatjuk, akkor közben az agyat is. És ezek az agyi idegpályák összefüggnek azzal, hogy az gyermeknek mennyire jó a kézmotorikája. Ezért az nagyon sok van a kézművesség. Tehát az elsős gyerekek tudnak maguknak furuját, tokot kötni, megkötik a tolltartójukat, táskát varnak, tehát, hogy ilyen hasznos dolgokat csinálnak, amivel értékelni is tudják jobban azt a tárgyat. Van különleges még náluk a tornaórát, azt nem tornának, hanem botmer órának hívják, és azért, mert tele van játékkal, igazából nem úgy kell elképzelni a tornaórát, hogy indul, és akkor 10 kör futás, és aztán hanem például nagyon sokat használják az ugrálóköteret úgy, hogy ketten fogják az ugrálókötelet, pörgetik, és akkor az a feladat, hogy elsőnek csak magad ugorját, így sorba szaladtok, odáig, hogy akár 10 ugratok egyszerre át. Ugye mennyire össze kell hangolódni 10 ember, hogy ezt egyszerre meg tudja csinálni. Ilyen nagyon kis kreatív játékok szoktak lenni ezen a tornaórán, nagyon sok labdajáték is van, de a Waldorf pedagógiában nem azon van a fókusz, főleg így az első harmadikig, hogy verseny, hogy ki fog győzni. Inkább a játékon van a fókusz, hogy ne ezt a versenyszellemet erősítsék már a kezdetektől fogva. Illetve még talán még annyit mondanék ehhez a kérdéshez, hogy a Waldorf iskola az mindig délelőtt van, tehát nincsenek váltások, és délután az a javallott, hogy a gyermek szabadon legyen otthon, tehát szabad játék, stb. Nincsenek általában házi feladatok, hogy a gyermek, amit délelőtt megtanult az iskolába, az le tudjon ülepedni délután, és ne is kelljen heti 3-4-szer rohanni sportra, hanem azért van sok mozgás az iskolába, stb. Utána már harmadik után persze lehetnek külön órák egy-egy hangszer, az is harmadikban válaszanak, de hogy nem javallott ez a nagyon sok délutáni program, mert a gyermek idegrendszerének ez leterhelő.
1: Hát meg ki is fárad szegényke.
2: Igen, szerintem is.
1: Ugye a gyerekekről, meg a tanításról beszéltünk, kicsit térjünk rá a pedagógusokra is, kiből lehet Waldorf pedagógus, mi az, ami mondjuk egy személyben szükséges ahhoz, hogy átélje ezt az egész Waldorfot?
2: Hát igen, szerintem nagyon jó, ha egy pedagógus, aki ugye már befejezett egy pedagógiai iskolát, ő meg tudja valahogy ezt nézni, tud valami tapasztalatot szerezni erről, mert akkor tudja megnézni, hogy amit ő minden napokban csinál, abból hiányzik-e valami neki, amit megvan. Én nagyon örülnék, hogyha Waldorf pedagógia nem csak az lenne, hogy külön egy iskola van, és külön az államitól, hanem valahogy az állami rendszerbe is be tudna jutni, mert nagyon sok hasznos része van szerintem, amit a pedagógusok nagyon szeretnek. Az a pedagógus, aki szeretne Waldorf pedagógus lenni, annak nagyon jó, hogy ezeket az értékrendet, amit a Waldorf pedagógia ugye képvisel, mint a természetközeliség, mint a gyermek valódi megismerése, mert ő nekik egy ilyen 2 éves képzésen nagyon sokat tanulnak arról, hogy hogyan kell valóban egyénenként megfigyelni ezt a gyermeket, és megismerni őt. Ezért nagyon jó, hogy a Waldorf pedagógiában 1-től 8-ig ugyanaz az osztálytanító van. Uh-huh. Nagyon erős kapcsolat jön létre, és szerintem ilyen második gyermekként ismerik az összes gyermeket. Nagyon jó, hogy a Waldorf pedagógiában ez egy ilyen jó bevált módszer, hogy a szülők és a pedagógusok között nagyon jó a kapcsolat. Ezért nagyon nagy fókusz van azon, hogyha bármit látnak a gyermeken, hogy most valami hetek óta nincs jól, uh-huh. akkor ők ketten összeülnek, vagy hároman, és megbeszélik, hogy hogyan tudják jól kísérni ebben a folyamatban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a pedagógus igazából legyen egy gyermek szeretete, mert én így tudom legjobban leírni, hogy aki ezzel így mélyebben akar foglalkozni, hogy például Waldorf pedagógus legyen, ő benne nagyon erősen így megnyilvánul ez a gyermek szeretet, és talán egy olyan lehetőséget kap, ahogy tud a gyermekekkel foglalkozni, amire lehet, hogy vágyik, de a hétköznapokban, az állami rendszerben, a 45 percekben nem tud megvalósulni. Esetleg, hogy lehet behoznám azt, hogy most van egy nagyon szuper lehetőség erre, ha már felhoztuk a témát.
1: Jó.
2: Hogy november 11-ig lehet jelentkezni, hiszen egy nagy dologba vágtuk a fejszénket, hogy Budapestről, az ELTE-ről lehozzuk a Waldorf osztálytanító képzést. Csantavéren lenne ez a képzés a Bartók Béla Művelődési Egyesületben, és ide ugye lehet úgy is jelentkezni, hogyha van pedagógiai diplomá, hiszen akkor egy hivatalos ELTE oklevelet fog kapni ez a pedagógus, aki befejezi ezt a 2 éves képzést, de viszont lehet informálisan is jelentkezni, az pedig azt jelenti, hogy ha még nincs pedagógiai diplomád, de szeretnél Waldorf pedagógiát tanulni, akkor ezt megteheted, akkor egy tanúsítványt fogsz kapni a képzés elvégzéséről, és akkor aztán még van időd átgondolni, hogy mit szeretnél, de hogy ez szerintem nagyon jó lehetőség, hogy már akik ezek vonzódnak ezek a dolgok az iránt, de még nincs pedagógiai képzésük, ők ezt meg tudják kezdeni, ezt a tanulást. Ez havonta egy hétvégét jelent, és fél évente egy intenzív tábort, 3-4 napos tábort. Nagyon nagy dolog ez, hiszen a mi eddigi pedagógusaink, ezek mind Budapestre vagy Beográdba jártak, azért az sokkal nagyobb energia és idő, hogy felmenj és ennyit utaz. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, ez egy nagyon lehetőség. 25 jelentkező indulásával fog csak akkor tud elindulni, ha annyi jelentkezünk van. Úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezőket. Szétplakátoltuk Szabadkát, a Facebookot, úgyhogy keressétek a Vajdasági Waldorf közösség Facebook oldalán a plakátot, ahol pedig mindent megtaláltok, hogyan lehet erre regisztrálni, jelentkezni. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ez is meg fog történni.
1: Hát november 11 a jelentkezési
2: Igen.
1: határidő.
2: Igen.
1: Így a beszélgetésünk végére, hogyha szülői szemmel kellene iskolát, oktatási intézményt választani, te mit ajánlanál a szülőknek, ki, melyik gyereknek való a Waldorf pedagógia, hogyha mondjuk a szülő kicsit ingatagok abban, hogy na most akkor állami intézmény, Waldorf, vagy akár Montessori, tehát
2: hát igen, Montessorinak ugye még úgy tudom, hogy nincsen iskolai egész példája, az óvodában lehet választani Montessorit. Hát én úgy gondolom, mivel én is egy anyuka vagyok, akinek egy 6 éves kisfia van, és jövőre fog iskolába indulni, hogy én azt néztem meg igazából, hogy otthon én milyen értékrendben nevelem a gyerekemet. Mi az, ami otthon van? Mert igazából úgy valljuk, hogy a Waldorf pedagógia azoknak a gyerekeknek jók, akiknek hasonlóan gondolkoznak a szülők otthon is, mint az iskolában. Ha ez teljesen eltér, akkor ez a gyermeknek nem biztos, hogy jó. Akkor kettősségben fog élni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy azok a szülők, akik most ott állnak, hogy a gyermekük vagy elsős lesz, hiszen jövőre 2 első osztályunk fog nyitni, egy szerb és egy magyar osztályunk, vagy második és harmadikosok a gyermekei, hiszen Martonosról áthoztuk az iskolát Szabadkára, ez egy nagyon nagy hír, és meg fogjuk januárban nyitni ezt az iskola, ezt az osztályt, hogy lehessen csatlakozni. Ugye, aki második és harmadikos gyermeke van, és ő is esetleg gondolkozik azon, hogy valami más opciót is megnézzen, akkor nagyon-nagyon várjuk nagy szeretettel október 18-án Szabadkán, az iskolánkba, ahol az első nyílt napunkat fogjuk tartani, előadással arról, hogy mi a Waldorf pedagógia, kipróbálhassa a szülő, hogy milyen egy Waldorf diáknak lenni órán, illetve festeni is tudunk majd, úgyhogy szerintem, ha valaki egy picit is megmozgatta, hogy mi is ez a Waldorf pedagógia, akkor jöjjön el egy ilyen találkozónkra, én ezt tudnám tanácsolni. Nem az a lényeg, hol, mit ír az internet, stb. Tapasztalja meg, nézze meg, a gyermekét is hozza nagy szeretettel, mert szuper pedagógusok fognak velük játszani, és az gyermek is meg tudja tapasztalni, milyen egy Waldorfos délután. Úgyhogy október 18-án várunk minden érdeklődőt.
1: Teodóra, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen széles körben betekintést nyertünk a Waldorf pedagógiába.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére, és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024-455-5155-ös vagy a 066-645-5155-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. 7 ember tartóztattak le Szerbiában két gyilkossággal összefüggésben. A szervezett bűnözés elleni ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak egy bűnszervezet tagjai, amelynek köze lehet Milan Stojković tavaly októberi elrablásához és meggyilkolásához, valamint Zsivko Bakić idén januárban Belgrádban történt megöléséhez. Az őrizetbe vett személyek közül 6 belgrádiak, egy személy pedig pozsareváci. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma is, holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán, a szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hűközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A fűtési idény hivatalosan egyébként október 15-én csütörtökön kezdődik. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre, komplikációk nélkül, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel az operáció után. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását.
5: Sport.
7: Gólokban és meglepetésekben sem volt hiány a labdarúgó bajnokok ligája keddi játéknapján. 7 gólos meccsen bukott el az Internacionale. A Barcelona hátrányból fordítva ütötte ki a Galatasarayt, a Bayern München pedig 3 gólos feltámadás után sem tudott nyerni Norvégiában. Szerdán újabb 9 mérkőzés következik, köztük több rangadóval. 18 óra 45 perckor a Feyenoord, a Komót, a LASK pedig a Liverpoolt fogadja. 21 órától a Manchester City és a Paris Saint-Germain látja vendégül. Az AS Róma a Real Madriddal csap össze, az Aston Villa a Fenerbahçét fogadja. A Real Betis a Portóval mérkőzik, a Bodø Glimt a Borussia Dortmunddal játszik. A Shakhtar Donetsk az Athénnal találkozik Londonban, a Slovan Bratislava pedig a Stuttgartot látja vendégül.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 14 fokot mérünk, ma változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk, 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Pannon Rádió.
9: Az interneten
8: és az FM 91,5-ön.

0: 11 óra 15 perc van, és rendőrinfót hoztam nektek. Hogyha úton vagytok, akkor figyeljetek oda, hogy hogyan közlekedtek, és rendőrökkel lehet találkozni Szabadkán a zsinagógánál, illetve Palics bejáratánál is, valamint Tavankúton és Topolyán is, a Városi medencénél. Ott vannak jelen a rendőrök, és emlékeztetni szeretném a szabadkaiakat, illetve azokat is, akik Szabadkára tartanak, hogy útfelújítási munkálatok miatt lezárták a Strossmayer utcát itt Szabadkán. Ma, illetve holnap is le lesz zárva ez az út, utca 7 és 17 óra között, ezért az illetékesek azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket, és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Ideiglenes útzára kell számítani még a Szabadka-Békova közötti Vámterminál és Békovai körforgalom közötti szakaszán. Ott is munkálatok vannak, útfelújítási munkálatok, és ami fontos, hogy a munkálatokat követően a forgalom a megszokott rend szerint halad majd tovább, tehát kerüljétek el a Strossmayer utcát, illetve a Szabadka-Békova közötti utakat is.
1: Pannonrádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 1.
1: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: to Saint-Tropez.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Mannompresszó. Neked szól.
1: Programajánlóval érkeztünk, és azért mondom ezt többes számban, ugyanis nem egyedül vagyok. Masa Tibor és Radetic Ádám van itt velünk a stúdióban, illetve velem a stúdióban, ők pedig a szabadkai Big Bandből vannak. Köszöntelek benneteket itt nálunk.
2: Szervusz, és köszöntjük a hallgatókat.
1: Hát több koncert is lesz közeljövőben a szabadkai Big Band jóvoltából. Melyek lesznek ezek?
3: Valójában az első hangversenyünk így a közeljövőben az Kupuszinál lesz november 7-én, az egy úgymond jótékonysági kis koncert lesz.
1: Milyen dalokat, milyen repertoárral készültök?
3: Valójában a Big Bandnek a megszokott repertoárja fog menni. Uh-huh. Két szólistával, úgyhogy egy megszokott Big Band koncert lesz.
1: Elkezdtétek-e már a próbákat, vagy amikor elindul az évad szeptemberben, hogyha jól tudom, akkor rögtön a repertoárt kitaláljátok, és mindenhol úgymond ezt adjátok elő, vagy minden koncerten vannak valami újítások?
2: Igyekszünk minden koncerten valamit változtatni. Elég sűrűn van ez a vezetőségi gyűlés, ahol uh-huh. Kucsera Gézával és Albert Rékával leülünk, és megbeszéljük az idei tervezetet, hogy hova fogunk menni koncertezni, milyen közönségre számíthatunk, milyen célból megyünk. Megpróbálunk valami tematikát is beazonosítani, hogy milyen koncertünk legyen, és az alapján állítjuk össze valójában a hangszeres repertoárt és a vokális repertoárt is. Így született meg valójában a komplet repertoár Kupuszin is, és az újévi koncertre is.
1: Meséljünk még, vagy meséljetek nekem még egy kicsit a Kupuszini koncertről. Mi mindent hallhat majd a közönség? Egy pár dalt, hogyha lehet, akkor mondjatok el nekünk, illetve hány órakor kezdődik a koncert?
2: A Kupuszinára, mivel klasszikus Big Band repertoárt viszünk, ezért valójában a 30-as évektől napjainkig mindenféle jazz muzsika fog szólni, sőt, még átdolgozások is. A két vokális szólistánk van, egy férfi és egy női szólistánk van, akiket egyrészt már a Big Band tagjai, másrészt pedig megpróbáljuk a fiatalokat angazsálni, úgyhogy Belgrádból is fog jönni egy fiatal énekesnő, a Bojana, a Dábó pedig természetesen a mi énekesünk, úgyhogy így választottuk össze a repertoárt, ami valójában mindenkinek megfelel a fiataloktól az idősebb uh-huh. korosztályig.
1: És hány órakor lesz a koncert?
2: Ez a koncert szombat este 7 órakor fog megrendezésre kerülni. Ez valójában a kupuszinai koncert, ez egy rendhagyó koncert. Nem először vagyunk ott Kupuszinán, mindenféleképpen szoros szálak kötnek ehhez a helyhez bennünket.
1: Milyen szálak, ha nem titok?
2: Olyan szálak, hogy nagyon, hát most sok több zenész valójában származik Kupuszináról, akik a Szabadkai Zeneiskolában jártak, illetve Szerbiában tanultak, illetve Magyarországon tanultak tovább, és visszajönnek a Big Bandbe játszani hozzánk.
1: És hát térjünk is rá az újévi koncertre. Ugye erre már elindult a jegyértékesítés október 7-én. Hát az első kérdés ezzel kapcsolatban, hogy van-e még jegy?
3: Van még, persze, tehát igyekeztünk időben elkezdeni árusítani a jegyeket, úgyhogy még vannak jegyek, de nagy erővel is fogynak is, úgyhogy aki szeretne, az azért igyekezzen, tehát vegye számításba a vásárlást.
1: Hát mit kell tudni erről az újévi koncertről? Milyen repertoárral készültök? Kik lesznek a szólisták?
3: Tehát ide, ugye, mint egy újévi koncert, ide egy picit különlegesebb program, egy különlegesebb ötlet, hangzásbelileg is, vizuálisan is, tehát igyekszünk egy olyan különleges programot, különleges eseményt létrehozni, ami nem egy átlagos, nem egy mindennapi koncert. Időbelileg is, tehát ugye ez egy hosszabb hangverseny, több mint másfél óra, így volt tavaly is az első, ez egy jubiláris koncert, ez a második, úgyhogy csak jubiláris koncerteket tartunk az utóbbi időben, úgyhogy tehát két szólistánk lesz, megszokott, tavaly már fellépett először velünk a Varga Dávid, tehát egy rendkívüli hang, tehát aki volt a koncerten, az ismerheti, és egy új szólista énekesnő lesz, Szilvia Stanisic nevében.
1: Milyen dalokkal készültek? Áruljatok el nekünk valamit, ami mondjuk bevonzaná a közönséget.
2: Hát a klasszikus, mivel Szilveszten is így arról ismert, hogy egy Marilyn Monroe impersonátor valójában, úgyhogy a közönség mindenféleképpen számíthat Marilyn Monroe egy-két dalára, Shubshubshongra például, de a repertoárt nem szeretnénk elárulni, hiszen ez egy zenei utazás lesz, illetve ez a témája a koncertnek, ahol is a 20-as évektől szépen lassan haladunk a mai zenéig, de hát ezt mindenféleképpen jazz átdolgozásokban, illetve big band átdolgozásokban fogjuk előadni.
1: A jegyértékesítés, ahogy már említettem, elindult. Milyen áron tudják az érdeklődők megvásárolni a jegyeket?
3: Tehát elővételben 2500 dinárért, a koncert napján viszont 3000 dinárért lehet megvenni. A Flying House Borés
2: kávézóban.
1: Egyébként pedig azt nem mondtuk el, hogy Szabadkán a Jadrán színpadon lesz majd, és este 8 órától ez
3: így
1: a koncert.
3: Van, ez pontos.
2: És egy kettő koncert van, ez kihangsúlyozva, hogy
1: van.
2: Erről nem beszéltünk, hogy 26-án és 27-én
3: két szombat nap és egymás, vasárnap.
2: Igen, két nap egymás után tartunk koncertet a nagy érdeklődése való tekintettel. Ugye az első évben kicsit megégettük magunkat, hogy csak egy koncertet csináltunk, és aztán rájöttünk, hogy hoppá-hoppá, kellene még egy. Úgyhogy tavaly ebből tanulva rögtön két koncerttel kezdtünk, idén pedig a magától értetődő volt, hogy két koncertet fogunk csinálni.
1: Tehát éhesek az emberek egy-egy koncertre.
2: Igen, főleg erre a zenére, ami annyira vajdaságban nincs, szem előtt nem nagyon hallgathatunk ilyen zenét élőben elsősorban.
1: Hát én kívánom, hogy mindkét koncert, illetve mind a három teltházas legyen. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Can't touch this.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Megkezdődött az influenza elleni oltási kampány Szerbiában. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén a felújítási munkálatok miatt. Sikeres volt Leó pápa tüdőműtétje, és ismét a kortárs színházművészet központjává válik Szabadka, készülnek a Dezirére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet, összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén felújítási munkálatok miatt. A Strossmayer utca egy szakaszán, valamint a Szabadka és Békova közötti úton is dolgoznak. Az év végéig 20 kilométernyi szakaszt aszfaltoznak több helyi közösség területén. Az útlezárás ma is holnap 7 és 17 óra között zajlik a Strossmayer utcában. Vajtai Viktória mikrofonnál.
2: A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától egészen a Mátkovukovics utcai körforgalomig az út le van zárva a forgalom elől. A Szabadka-Békova közötti közúton pedig a Vám terminál és a Békovai körforgalom közötti szakaszt érinti a forgalomkorlátozás. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: A Strossmayer utca is gondot okoz, mert hogy nagyon fontos csomópontja a városnak, de ugyanígy a Belgrádi út is majd gondot fog okozni, hiszen a Forrás utcától, tehát a kórháztól egész a Pátriáig fogják újra aszfaltozni, leszámítva egy kis részét, ami nem rég volt aszfaltozva. Összvisz 20 kilométer fog több helyi közösség területén munkálatok során új aszfaltréteget kapni, de bízom benne, hogy a munkálatok azok egy utcánként egy-két napot vesznek igénybe, úgyhogy a polgároknak nem fogjuk túlságosan a türelmét igénybe venni.
2: A munkálatok célja az érintett útszakaszok állapotának javítása, a kivitelezők pedig igyekeznek minél hamarabb befejezni a munkálatokat, különösen a forgalmas útvonalakon, hangsúlyozta Góli Csilla. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: 11 utcát fogunk újra aszfaltozni, ez egy állami támogatásból valósul meg, tehát a Szerbiai Utak Közvállalat 550 millió dinár értékben fogja ezeket az utcákat újra aszfaltozni. Ezeket az utcákat a város kérte az államtól. Legtöbbjüknél az indok, hogy miért kértük ezeknek az utcáknak a burkolatának a javítását, az maga vasútépítés volt, tehát néztük azt, hogy melyek azok az útvonalak, ahol legtöbb kárt tettek a nagy teherszállító járművek.
2: A munkálatok ideje alatt a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A lezárások megszűnését követően ismét a megszokott rendszerint haladhat a forgalom.
4: Választások 2026.
1: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírást gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távú egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának. Szerbia jó példát mutat arra, hogy a nemzeti kisebbségek politikai képviselete jó, jelentette ki Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének Szerbiában tartózkodó küldöttségével folytatott megbeszélésen. A találkozón a választási kampányról, a médiában való megjelenés lehetőségeiről és a választások utáni együttműködésről is szó esett. Kovács Elvira elmondta, hogy tájékoztatta a küldöttséget a VMS és a kisebbségi választási listák kampányáról, valamint a választás napjával kapcsolatos várakozásokról.
4: Választások 2026.
1: Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezésen Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak. A megemlékezés uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre. Komplikációk nélkül az egyfász pő pedig már visszatért a kór termébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy egy rutin ellenőrzés során korai stádiumú tüdőelváltozást találtak nála, ezért műtétre van szüksége. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténeti sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségeit is közelebbről megismerhetik. Vránics Váradi Líviát, a szervezőbizottság tagját hallják.
0: Visszatérő program elemünk a közös helytörténeti séta is, mégpedig Valkai Zoltánnal a város különböző részein. Október 19-én hétfőn délután 4 órakor arra kérjük az érdeklődőket, hogy gyülekezzenek velünk együtt a Szent Vőrangyalok katolikus templomnál. Ugyanis ebben az évben az iskolatéren teszünk sétát Valkai Zoltán vezetésével, mégpedig a szó lesz így az általános iskola épületéről, természetesen a templom épületéről, és a séta a könyvtárig fog tartani, természetesen útba ejtve mindazokat a jelentős pontokat, amelyek helytörténeti jelentőséggel bírnak, és amelyekről érdemes tudnunk, érdemes megismernünk őket.
1: Ismét a Kortárs Színház Művészet Központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várják a színház kedvelőket. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Urbán András fesztiváligazgatót hallják.
5: Ahogy feljöttem a színpadra, elkezdtem vigyorogni. Ez mindig egy öröm. 18. alkalommal el se tudom hinni, hogy eljutottunk idáig ezzel a fesztivállal, amit ugye a Kosztolányi Dezső Színház és a Desiree, a Kortárs Művészetér Egyesület közösen szervez. Az idén a Desiree Fesztivál november 13-ától 17-ig fog tartani. Tehát lehet, hogy ez a legrövidebb fesztiválunk, de minőségében ez szerintem ugyanolyan jó lesz, mint az elmúlt 17 fesztivál volt.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
6: Időjárás.
2: 13 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Térségünkben az évszaknak megfelelő időjárás várható a mai nap folyamán. A nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul majd.
7: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
7: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs
2: 91.5 A jó választás.

0: kisemben.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Nem Kínában készült.
4: Xie xie da jia de shou ting.
5: 100%-ban vajdasági.
6: Pannon Rádió.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Közösségi, illetve kulturális térrel gazdagodott Szabadka, ez pedig a Fonó Fórum, az alapítójával, Jó Bencével fogunk beszélgetni a következő percekben, és megismerhetjük a Fonó Fórumot és annak tevékenységét. Köszi szépen, hogy belátogathatunk a Fonó Fórumba.
1: Örülök, hogy itt vagytok.
0: Hogyha jól tudom, akkor nyáron indult ez az egész Fonó Fórum. Kicsit mesél nekünk a kezdetekről, mi az, ami létrehozta a Fonó Fórumot.
1: Hát alapvetően úgy érzem, hogy Szabadkának a hétköznapjaiban, különösen a téli periódusban nem különösebben vannak programok. Az itteni vajdasági magyarok nincsenek megszólítva, nincsen olyan saját terük, ahol közösen együtt megoszthatnak gondolatokat, tevékenykedhetnek. Nekem az első gondolatom az volt, hogy alapvetően filmklubot készíteni, és ez a Kerti Mozi cím alatt most már, hát nem tudom, lassan harmadik hónapja folyamatosan fut. Kicsit változnak általában az időpontok, de hát mostantól csütörtökönként héttől vetitek filmeket. Ezek általában variált kollekciók, amiket én választok ki filmeket. Az első hét szokott lenni trash film, a második hét az szokott balkáni klasszikus film, a harmadik az japán animációs film, és a negyedik héten azok általában ilyen Jolly Joker filmek szoktak lenni, amiket én magam választok. Eddig egész jó számban jelentünk meg itt. Alapvetően az én szűk társaságomat érinti egyelőre ez a történet, akkora híre nincsen még a térnek, de szájról szájra terjed, tehát ez alapvetően nagyon ilyen grassroots, az alapoktól felfele épülő szervezés. És hát egyébként voltak már olyan, hogy a szomszédok átjöttek, és ők is együtt néztek velünk filmeket. Tehát, hogy alapvetően még egy kis tér ez alapvetően, meg a szervezésben se hatalmas, egyedül csinálom, tehát, hogy a saját effortom van alapvetően beletéve. Hát reméljük, hogy növekszik tovább az egész úgy, ahogy van.
0: Honnan jött egyébként a név, az, hogy Fonó Fórum?
1: Egyébként, tehát, hogy mondtad, hogy az alapítója, igen, én vagyok, de hogy vannak szellemi atyai és anyjai gyakorlatilag a térnek, és akkor itt említeném meg a Dávidot, ugye Bubos Dávidot, és a kedves párját, Zorkát, aki ajánlotta egyébként ugye a nevet, hogy miért ne lenne ez egy fonó. Ugye a fonóknak az van a lényege, hogy munka után, hát ugye ezek kis közösségekben működő kulturális terek voltak a fonók, vagy még továbbra is, tehát nem egy megszűnt létezni dolog, bár én akkor hallottam először. Tehát, hogy munka után a jó nép összegyűlt egy helyre, és megosztották egymással a saját munkájukat akár, vagy pedig csak közösséget alkottak, és utána zenéltek, iszogattak, táncoltak, ami éppen belefért, hogy jól érezzék magukat, és élvezzék alapvetően a hétköznapokat is.
0: Ugye említetted, hogy leginkább filmklubokat, vetítéseket szerveztetek, és azt is, hogy milyen filmek voltak ezek. Milyen programokra éhesek szerinted a szabadkai fiatalok? Mi az, amit mondjuk ti még belevisztek a tevékenységetekbe?
1: Hát a megboldogult polgármesterünk segítségével eléggé leépült a kulturális szférája Szabadkának véleményem szerint. Itt alapvetően egy elég erős underground kultúra volt Szabadkán, és szerintem az, ami nagyon hiányzik Szabadkán. Zenei kulturális programok, amik nagyon hiányban vannak Szabadkán. Én szeretnék egyébként élő zenét mondjuk rá idehozni, akár underground szénából, kezdve hip-hoptól, punk, metal. Ezek tök jó dolgok volna, hogyha ezeket ide be lehetne vonzani, de hát alapvetően egy kertvárosi házban sok egyeztetés kell, vigyázni kell a szomszédoknak az inger küszöbére, tehát hogy ezek még ilyen kialakuló dolgok, de szeretnék mondjuk hasonlókat is bevonzani, és egyébként ez szokott lenni a legnagyobb panasz, hogy amit hallok alapvetően a vajdasági magyaroktól is, és ugye mindenki mástól is, akik alapvetően itt vannak Szabadkán, hogy nincs már az a kulturális tér, ahol akár zenét lehetne hallgatni abban a körben, ami őket érdekli. Mert mondom, Szabadkának annak idején volt eléggé erős underground szénája.
0: Ezt szeretnétek akkor kicsit visszahozni?
1: Én nagyon szeretném, nem okvetlen egyébként ez az irány, de jó volna, hogyha ez mondjuk megteremtődne, ha akár nem is itt, de valahol Szabadkán, vagy akár Vajdaságban.
0: Mi lesz a következő program, ami várható itt a Fonó Fórumban?
1: Hát ugye ma kedden forgatunk, a mai keddi nappal lesz majd a Kötetlen Kedd, ez egy teljesen új program, amit a barátaimmal eszeltünk ki. Ez alapvetően szó szerint kötetlen, tehát hogy itt nincsen megbeszélve, hogy milyen program legyen, lehet hozni társasjátékokat, lehet hozni hangszer. Ma például, ugye a mai nap az egyik jó barátom, Halász Krisztián fog zenét keverni, Chicago Style Hip-Hopot, közben hallgatjuk a zenét, beszélgetünk, nem tudom, hogyha valaki könyvet akar olvasni, akkor bevonul az egyik sarokba, akkor olvassa a könyvet, tehát hogy igazából bármit lehet csinálni, társasjátékozni, ami tetszik.
0: Ugye elindult a YouTube-on a podcast csatornátok is. Köszönöm addig is, hogyha jól emlékszem, ez a címe. Volt vendégetek is. Egy kicsit mesél nekünk erről a podcastről is.
1: Hát a podcast az a szellemi kinyúlása a Varázslókertje podcastnek, amit annak idején még készítettünk, ugye Budincsevi Krisztiánnal és Búbos Dáviddal. Az Covid alatt ugye... Covid alatt voltunk tevékenyek ezzel a podcasttel, viszont egy idő után leálltunk vele. Uh-huh. És hát mivel jött az ötlet, hogy akkor kulturális tér, fonófórum, hát akkor indítsunk neki egy új podcastet, nagyjából ugyanazzal, vagy hasonló szellemiséggel, csak egy kicsit talán nagyobb odafigyeléssel, nagyobb rákészüléssel. Az első vendégünk, akivel eddig forgattunk, az Ágyas Ádám volt, ugye szabadkai színész. Szerintem egy nagyon szép beszélgetést folytattunk vele. Nyilván nem állunk le, folytatjuk a podcastet, bár általában ugye minden rajtam van, tehát hogy rajtam van a teher, én vágom azt a videót is, meg én szerkeztem a hangot. Készen van már egyébként a következő epizód is Tallonban. Nem fogom elárulni, hogy ki a vendégünk, de szerintem a héten össze fogom szerkeszteni, és akkor az a podcast is ki fog kerülni, illetve már készülőben van a következő podcastnek a leszervezése. Alapvetően az ötlete ennek a podcastnek az volt, hogy havonta egy érdekes vajdasági személlyel forgassunk, és úgy jelenítsük meg.
0: Hát érdemes bekövetni benneteket akkor YouTube-on, Instagramon és még más média felületeken is. Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad nekünk a Fonofórumot.
1: Én köszönöm szépen. Pannon Rádió, a te hangod. Children.

12 óra 46 perc van, és jelenleg 25 fok van Szabadkán és környékén. Többnyire napos időben lesz részünk a mai nap folyamán, és 20 fok körüli csúcsértékekre lehet számítani. Nézzük is, hogy milyen időjárást jósolnak a következő napokban a meteorológusok. Hát csütörtökön is, illetve pénteken is napos időre van kilátás. A hajnali, illetve reggeli órákban 4 és 6 fok közötti minimumokat mérhetünk majd. A nap legmelegebb óráiban viszont 16-17 fok lesz majd a csúcsérték. Szombaton nem lesz napos időnk, sok felhő fogja majd takarni az eget, és hát 16 fokos csúcsértékre van kilátás. A vasárnap viszont visszatér a napsütés, és egész 18-19 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, úgyhogy akinek van egy kis kertészkedni valója, vagy csak kirándulni szeretne, az a hétvégén megteheti.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. 7 ember tartóztattak le Szerbiában 2 gyilkossággal összefüggésben. A szervezett bűnözés elleni ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak egy bűnszervezet tagjai, amelynek köze lehet Milan Stojković tavaly októberi elrablásához és meggyilkolásához, valamint Zsivko Bákić idén januárban Belgrádban történt megöléséhez. Az őrizetbe vett személyek közül 6 belgrádiak, egy személy pedig pozsareváci. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán, a szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hűközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A fűtési idény hivatalosan egyébként október 15-én csütörtökön kezdődik. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre, komplikációk nélkül, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel az operáció után. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását.
0: Sport.
10: Gólokban és meglepetésekben sem volt hiány a labdarúgó bajnokok ligája keddi játéknapján. 7 gólos meccsen bukott el az Internacionale. A Barcelona hátrányból fordítva ütötte ki a Galatasarayt, a Bayern München pedig 3 gólos feltámadás után sem tudott nyerni Norvégiában. Szerdán újabb 9 mérkőzés következik, köztük több rangadóval. 18 óra 45 perckor a Feyenoord, a Komót, a LASK pedig a Liverpoolt fogadja. 21 órától a Manchester City és a Paris Saint-Germain látja vendégül. Az AS Róma a Real Madriddal csap össze, az Aston Villa a Fenerbahçét fogadja. A Real Betis a Portóval mérkőzik, a Bodø Glimt a Borussia Dortmunddal játszik. A Shakhtar Donetsk az Athénnal találkozik Londonban, a Slovan Bratislava pedig a Stuttgartot látja vendégül.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 14 fokot mérünk, ma változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk, 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: A fiataloknak nem csak programokat, hanem közösséget és egy olyan helyszínt is kínál a Detox közösségi tér, ahol saját ötleteiket is megvalósíthatják. Kulturális események, közösségi programok és különböző kezdeményezések várják az érdeklődőket, a középpontban pedig a fiatalok és a közösség áll. A Detox az evangéliumi hallgatói egyesület keretében működik, hogy pontosan mit kínál a kulturális tér és milyen értékek mentén épül a közösség, arról Csillag Ákost, a Detox közösségi tér menedzserét kérdezte Rózsa Krisztina.
1: Kezdjük azzal, hogy mi is ez a Detox kulturális tér, mikor és hogyan jött létre?
2: Nem vagyunk itt régóta. Egy pár éve jött létre maga a Detox, mint közösségi tér. Az ötlet mögötte az volt, hogy a mai fiatalok, igazából az én generációm, nincs nagyon egy olyan tér nekik, ahol biztonságosan tudnak szórakozni, és egészséges értékeket kapnak, mint példa. Mert vagy elmennek a hétvégén szórakozó helyekre, vadidegen emberek közé, vagy az interneten négy fal között bezárva élik le ezt a tinédzser korszakot, ami nagyon értékes, és nem kéne így elpazarolni. És igazából így jött létre az, hogy nekünk kell egy közösségi tér itt Szabadkán, ahol a fiatalok, középiskolások, egyetemisták be tudnak jönni, tudunk nekik tartani olyan alkalmakat, ami be van valami érték, amitől ők tanulnak, amitől ők fejlődnek, és a közösség az meg csak egy jó extra benne.
1: A Detox közösségi tér az EUSZ szervezetnek a része. Tulajdonképpen mi az EUSZ?
2: Az EUSZ szervezet az igazából világszerte van, Szerbiában is, van Nisben, Belgrádban, Újvidéken és nálunk, hogyha jól tudom. És igazából az egyetemistáknak szól, egyetemisták a célközönség az EUSZ-nak, és egy keresztény szervezet. Igazából olyan témákkal szeretné megszorítani az egyetemistákat, amiken érdemes rágódni, és fontos, hogyha időben elkezdünk gondolkodni rajtuk. És igen, ilyen témákkal akarják megszorítani az egyetemistákat. Hát ebbe az EUSZ, ebbe a Detox az úgy csatlakozik be, hogy még a Detox előtt egy pár évvel, nem tudom mikor, de olyan 2020 környékén, szerintem 2020-ban elkezdődött itt Szabadkán ez az EUSZ, vagyis hát elhoztuk ide Szabadkára is az EUSZ-t, és lényegében ez egy kedd esti alkalomként kezdődött, kedd este összejártuk az önkéntesek, meg egy-kettő pár tag, akkor én még nem is voltam ott ezeken az első alkalmakon, és lényegében ez így kinőtte magát, és egyre több és több ember lett, és aztán időközben alakult ki az a gondolat, hogy nem is csak egy este kellene, hogy ez legyen, hanem egy egész, hát egy minden nap elérhető dolognak kellene, hogy legyen, de ugye az EUSZ-nak úgymond erre nem volt kapacitása, mert minden héten megrendezzük ezt az EUSZ-t itt Szabadkán, és azért minden hétre egy jó témát találni, egy szakemberrel, aki tud róla beszélni, az nehéz. És nem lenne rá kapacitása az EUSZ szervezetnek, és itt jött a gondolat, hogy kellene csinálni a Detox közösségi teret, és így megalapult ez, ami, és most már ma itt vagyunk, elég színvonalas hely lett, és most már van minden nap nyitva tartásunk. Szóval így kapcsolódik a kettő össze.
1: Milyen programjaitok vannak?
2: Hétköznap van egy pár programunk, amik így rendszeresen előfordulnak, mint például az EUSZ keddenként, keddestenként. Arról szerintem már beszéltem eleget, de ezen kívül van egy olyan alkalmunk, aminek az a neve, hogy Space, és azért ez a neve, mert hogy a mai buzgó világban egy csendes időt kell csinálni sokszor az életünkben, mert az kimarad. És lényegében ilyenkor a közösségi térben egy ilyen csendes idő van, és így erre van dedikálva egy ilyen csendes idő, hogy nyugodtan bírnak az emberek olvasni, vagy valami kézművességet csinálni békében, és legyen egy hely nekik, ahol kiszakadnak úgymond a világba erre. Illetve van péntek este, van egy olyan nevű alkalmunk, hogy Sitz. Ez a közösségnek ad teret arra, hogy az ő ötleteik megvalósuljanak. Lényegében bármit, amit a közösségben egy résztvevő azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet lenne, és ezt meg kell csinálnunk, akkor azt ott adunk arra neki teret, de vannak ilyen különlegesebb alkalmaink is. Nem sokára lesz egy elsősegély tanfolyamunk, ahol a közösségnek a tagjaik, meg aki eljön igazából, egy elsősegély tanfolyamot fogunk elhozni, mert szerintem nagyon fontos, hogy mindenki tudjon legalább egy alapellátást biztosítani, hogyha valaki rosszul van a közelében. De lesz még szerbórákat tervezünk, hogy szerbórákat tartsunk, illetve van egy heti szinten megrendezésre kerülő angol óra, amire sokan eljárnak, nagyjából így.
1: Mi a véleményed, hogy miért fontos, hogy legyen egy ilyen hely itt a fiataloknak?
2: A fiatalok azok, legalábbis így az én korosztályom, a tinédzserek, akik épp most lépnek be a pubertás korba, azok nagyon ki vannak téve annak a veszélynek, hogy amit ők azt érzik, hogy valami nekik jó, akkor azt hiszik, hogy az nekik jó. És most gondolok itt például, elsősorban az ilyen alkohol, drog, cigaretta, amiben sokszor az ember ilyen korba kerül be, ilyenkor kap először úgymond szabadságot arra, hogy akkor én kipróbálom, iszok egyet, elszívok egyet, stb. És aztán ebből lehet, hogy később komoly függőségek alakulnak ki. És ne értsetek félre, nincs az a bajom, hogyha valaki elszív egy cigit, vagy megiszik valamit, csak az, hogy általában a tinédzserkorban itt még nem érezzük a határt, és az ember sokszor átlép egy olyan vonalon, amit nem kéne, és megbánja, függőség alakul ki, ami aztán évekig kezelendő, és ez általában azért van, mert nincs egy hely a fiataloknak, hogy hova menjenek, hanem csak a szórakozó helyek hétvégenként, és kb. Ennyi. Más érdemleges programot nehéz találni, tehát konkrétan neked kell venni a fáradtságot, hogy jó, akkor menjünk keresni egy olyan programot, ami nem egy diszkó, nem egy kocsma, és valakik veszik a fáradtságot, valakik nem, és ezért gondoljuk azt, hogy fontos egy közösségi teret létrehozni, ami kilép és nyit a fiatalok felé, hogy könnyebben ide találjanak, hogy ott legyünk nekik, amikor kell egy közösség, ami józan alapon is támogat téged, és olyan értékeket mutat példaként, amik egészségesek is, és nem feltétlenül csak rombolók.
1: És te mennyire látod azt, hogy nyitottak a fiatalok egy ilyen hely felé?
2: Egyébként meglepően nyitottak. Azt hinné az ember, hogy nagyon elzárkózottak, vagy hogy nagyon el vannak zárkózva a világtól és más emberektől, ami egyébként részben igaz, mert minden új dolog az ijesztő. De aztán, amikor azt látjuk, hogy a nyársra már rendeztünk egy ilyet, hogy Origins of the Universe, egy ilyen párnapos rendezvény, mondjuk így, és mentünk az utcán, és kérdeztük a fiatalokat, hogy érdeklik-e őket ez a téma, akarnak-e többet megtudni, és kicsit így reklámoztuk az egészet, és meglepően kapóak voltak az alkalomra, mert attól, hogy ijesztő nekik, és mert hogy valami új, attól még valahogy, hogy úgy, hogyha te nyitsz feléjük, akkor nem idegen, nem néznek úgy, hogy ez az egész idegen, hanem mint húsvér ember, te odalépsz hozzájuk, és nyitsz feléjük, akkor sokkal megbízhatóbbnak érzik ezt az egészet szerintem. Szóval meglepően kaphatóak rá.
1: És mit mondanál azoknak a fiataloknak, akik még nem jártak itt, miért érdemes eljönniük?
2: Azt mondanám, hogy azért érdemes eljönniük, mert itt szerintem fognak kapni az életről olyan kérdéseket, olyan impulzusokat, amik elgondolkodtatják őket. És ezek olyan dolgok, amiken szerintem nagyon jó fiatalkorban elgondolkodni, gondolok itt középiskolára, mint fiatalkor. Mert később az életben, nem azt mondom, hogy túl késő lesz ezeken elgondolkodni, és ezeket az értékeket megadni magadnak, vagy igazából ezeket a kérdéseken elgondolkodni, és válaszokat találni. Nem azt mondom, hogy túl késő, csak azt mondom, hogy sokkal hasznosabb fiatalabb korban. És mindenképp egy új nézőpontot fogsz kapni szerintem, hogyha egy-egy alkalmunkra eljössz, és beszélgetsz egy pár tagunkkal, mert sokszínű a társaság eléggé.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Programajánló.
9: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
10: Média támogató a Pannon RTV.

Ennyi volt már a Panopresszó, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok egészen idáig. Holnap is tartsatok velünk, 10 és 14 óra között Fackovics Melissa számít majd a figyelmetekre itt a Panopresszóban. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok!

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rószics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.
0: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
5: Választások 2026.
6: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a köztársasági választási bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírás gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távon egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának.
5: Választások 2026.
6: Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosít az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezéseken Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak, a megemlékezéseken uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. Az ünnepség sorozat apropóját az adja, hogy 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorára is sor kerül majd. Vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek.
0: időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. A délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaság területén. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
7: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
0: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
6: Választások 2026.
7: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírást gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távon egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának.
6: Választások 2026.
7: Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosít az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezéseken Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak, a megemlékezéseken uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. Az ünnepség sorozat apropóját az adja, hogy 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorára is sor kerül majd. Vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. A délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaság területén. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
8: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: No, no, no.

kérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatározott.

0: tudom, de most már én nem akarom. Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, tudom, de most már én nem akarom.
1: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannon Rádióban.

0: legrosszabb!
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
6: Megkezdődött az influenza elleni oltási kampány Szerbiában. Több útlezárás kezdődött Szabadkán is környékén a felújítási munkálatok miatt. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinkovics, az intézet igazgatója. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. Szabadkán október 15-én, azaz holnap kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása a Szabadkai Egészségházban. Első körben 1500 adag a Torlak intézet által gyártott Torvax flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcina szállítmányok érkezése a következő időszakban is várható, áll a közleményben. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén felújítási munkálatok miatt. A Strossmayer utca egy szakaszán, valamint a Szabadka és Békova közötti úton is dolgoznak. Az év végéig 20 kilométernyi szakaszt aszfaltoznak több helyi közösség területén. Az útlezárás ma is holnap 7 és 17 óra között zajlik a Strossmayer utcában. Vajtai Viktória mikrofonnál.
7: A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától egészen a Mátkovukovics utcai körforgalomig az út le van zárva a forgalom elől. A Szabadka-Békova közötti közúton pedig a Vám terminál és a Békovai körforgalom közötti szakaszt érinti a forgalomkorlátozás. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
8: A Strossmayer utca is gondot okoz, mert hogy nagyon fontos csomópontja a városnak, de ugyanígy a Belgrádi út is majd gondot fog okozni, hiszen a Forrás utcától, tehát a kórháztól egész a Pátriáig fogják újra aszfaltozni, leszámítva egy kis részét, ami nemrég volt aszfaltozva. Összvisz 20 kilométer fog több helyi közösség területén munkálatok során új aszfaltréteget kapni, de bízom benne, hogy a munkálatok azok egy utcánként egy-két napot vesznek igénybe, úgyhogy a polgároknak nem fogjuk túlságosan a türelmét igénybe venni.
7: A munkálatok célja az érintett útszakaszok állapotának javítása, a kivitelezők pedig igyekeznek minél hamarabb befejezni a munkálatokat, különösen a forgalmas útvonalakon, hangsúlyozta Góli Csilla. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
8: 11 utcát fogunk újra aszfaltozni, ez egy állami támogatásból valósul meg, tehát a Szerbély Utak Közvállalat 550 millió dinár értékben fogja ezeket az utcákat újra aszfaltozni. Ezeket az utcákat a város kérte az államtól. Legtöbbjüknél az indok, hogy miért kértük ezeknek az utcáknak a burkolatának a javítását, az maga vasútépítés volt, tehát néztük azt, hogy melyek azok az útvonalak, ahol legtöbb kárt tettek a nagy teherszállító járművek.
7: A munkálatok ideje alatt a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A lezárások megszűnését követően ismét a megszokott rendszerint haladhat a forgalom.
9: Választások 2026.
6: Falusi turizmus, fejlődő gazdaságok és élő hagyományok. Oromon, Újfaluban és Völgyesen a vidéki élet több területe is fejlődik. A helyi kezdeményezéseket és az eddig megvalósult fejlesztéseket tekintette meg keddi körútján Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Újfaluban a tartományi támogatásból megújult Lakehouse falusi szálláshelyet kereste fel, Oromon pedig a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tájházában a hagyományőrző munkával ismerkedett. Emellett két mezőgazdasági termelőhöz is ellátogatott, akik a Prosperitáti Alapítvány támogatásával korszerűsíthették eszközparkjukat. A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. Céljuk elmondásuk szerint, hogy a Magyar Nemzeti Tanács pártpolitikai befolyástól függetlenül működjön, bővüljön a testület feladatköre és hatékonyabban kezeljék a vajdasági magyar közösséget érintő problémákat. A listaállításhoz 1438 támogatói aláírás gyűjtöttek össze. Pető Attila és Rózsa Krisztina riportja.
10: Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájuk összeállításakor a szakmai szempontokat helyezték előtérbe, és Vajdaság elismert szakembereit kérték fel a részvételre. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása és a vajdasági magyar érdekképviselet megújítása.
11: Elsősorban depolitizálni szeretnénk, hogy ne egy pártnak a rendszerétől függjön a testület működése. A második, amit nagyon fontosnak látunk, hogy a négy bizottságon túl, vagy területen túl, amin működik az MNT és hatásgyakorol, hogy ezt kibővítsük olyan területekre is, mint a gazdaság, az ifjúsági stratégia, a kapcsolattartása vajdasági magyar diaszpórával, vagy a népesedés és a jólét. Szükségét látjuk, úgy látjuk, hogy a közösségünket itt ezeken a területeken égető problémák sújtják, és szükségét látjuk, hogy először munkacsoportokat és később akár bizottságokat alakítsunk.
10: Rózsa Zsombor szerint a kezdeményezést pozitívan fogadták a polgárok, ugyanakkor a közösség egy részében a változások melletti nyílt kiállástól való félelem is érzékelhető. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője küldetésének tekinti a vajdasági magyar közélet megújítását. Elmondta, céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyást gyakorolhassanak a testület döntéseire. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha döntéseket pártpolitikai szempontok helyett szakmai megfontolások határoznák meg, és a kultúra, az oktatás, valamint a média területén is a szakmai színvonal emelésére törekednének. Emellett a diaszpórában élő vajdasági magyarok szakértelmét is bevonnák a közösség fejlesztésébe, mondta el Mezei Zoltán.
12: Fontosnak tartjuk, hogy az ő tudásukat bekapcsoljuk, még akkor is, ha sokuk úgy dönt, hogy nem jön haza, de megpróbálni egy olyan élhető vajdaságot teremteni, egy olyan hangulatú közeget teremteni, úgy mentálisan, pszichésen, ahol az ember jól érzi magát, úgy gazdaságilag, mert nyilván nagyon sokszor ez az alapja, amelyben jó létezni, amelyben jó élni, amely közösségnek jó a tagjává lenni. Tehát ezek a mi alapvető célkitűzéseink hosszú távon, ehhez kérjük majd a választók támogatását.
10: A Vajdasági Magyar Újrakezdés a tervek szerint a kampány során személyesen is felkeresi a vajdasági magyar településeket, bemutatja 16 pontos programját és a listán szereplő 35 szakembert, emellett digitális kampányt is folytat.
6: Zájecsárban járt Alekszandr Vučić, aki a térség tervezett fejlesztései mellett az oktatás jövőjéről is beszélt. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista listavezetője hangsúlyozta, az iskoláknak és az egyetemeknek a tanulást kell szolgálniuk, nem pedig a politikai pártok érdekeit.
13: Ezt garantálom önöknek, kedves barátaim. És tudják, hogy amit megígérek, annak teljesülnie kell. Egyetemeink és iskoláink többé nem működhetnek a politikai pártok helyi bizottságaiként és gyülekező helyeiként. Ezeknek az intézményeknek a tanulást kell szolgálniuk gyermekeink, diákjaink és egyetemi hallgatóink számára. A politikának nincs helye az iskolákban és az egyetemeken. Akinek ez nem tetszik, keressen más elfoglaltságot. Pont. Ez az én határozott ígéretem, mert nem engedem, hogy Szerbia a legrosszabbak kezébe kerüljön. Nem engedem, hogy tönkretegyék a gyermekeinket, nem engedem, hogy tönkretegyék a jövőnket.
6: Új lehetőséggel bővült az egyetemista lista honlapja. A vajdasági polgárok rövid üzenetekben fogalmazhatják meg, miért tartják fontosnak a választásokat, illetve miért támogatják a listát. Az egyetemista lista.rs oldalon legfeljebb 400 karakteres üzeneteket lehet beküldeni név és település megadásával, opcionálisan fényképpel vagy logóval kiegészítve. A tartalmak moderálás után jelennek meg, a szervezet üzenetei pedig kiemelt helyet is kaphatnak. Elsőként a temerini polgári gyűlés üzenetét tették közzé. A kezdeményezéshez október 23-áig a kampánycsend kezdetéig lehet csatlakozni.
9: Választások 2026.
6: 10. éve ünnepeljük a Vajdasági Magyar Mozgókép napját. Ez alkalomból tegnap hivatalosan is kezdetét vette a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. A rendezvénysorozat nyitó napján idén már 4 vajdasági településen várták a mozi szerelmeseit. Adán, Topolyán, Zomborban és Magyarkanizsán tartottak vetítéseket. Balázs Andrea riportja.
14: 2006 óta rendezik meg a Vajdasági Magyar Mozgókép Fesztivált, amelynek célja, hogy a közönség több vajdasági településen is megismerhesse a legújabb magyar filmalkotásokat. A fesztiválon az előző 1-2 évben készült filmeket vetítik, tavaly óta pedig már 7 településen várják az érdeklődőket. Az idei október 13-a és 15-e között zajló rendezvény programjában 4 film szerepel. A Bolond Mese című játékfilm, a Titó gyermekei, a Színház Sárból és a Csak a csend maradt című dokumentumfilmek. Iván Attila, a Cinema filmműhely elnöke.
15: Nem olyan túl sok film születik egy évben, úgyhogy az elmúlt év filmtermései, illetve azok a filmek, amelyek valamilyen módon kiemelkedtek a többi közül, ezeket tudjuk bemutatni. Az idén 1 nagy játékfilm kerül bemutatásra, és 3 dokumentumfilm.
14: A nyitónap egyik kiemelt eseményének Magyarkanizsa adott otthont, ahol a Művészetek Házában mutatták be Bicskei Zoltán Bolond Mese című játékfilmjét. A filmben a falu lakói kitaszítják maguk közül Csacsit, a falu bolondot, aki a pusztára kerülve a gyermeki játékosság és a szabadság elveszőben levő világához ragaszkodik. A különös látomásos pusztai történet a számító pénzközpontú közösséget állítja szembe a bolondok őszinte, szabad világával, miközben arra is rákérdez, hogy valójában ki is a bolond. Bicskei Zoltán a vetítést követő közönség találkozón elárulta, hogy a pusztai ballada zsánerként emlegetett mély vizualitású filmalkotás valójában képi költészet.
16: Egy történet az mindig jóval később jön. Tehát először képeket látok, arcokat, figurákat, és az mindig tájba, és a táj az egyenrangú. Ez a puszta nálunk itt délvidéken sokkal több, mint amit be a magyar filmbe használták, mert általában társadalmi szimbólumként használták, és egyfajta rabságként, egyfajta lepusztultságként. Nekünk meg ez egyfajta paradicsom.
14: A Cinema filmműhely által szervezett rendezvénysorozat minden vetítése ingyenes. A fesztivál programja Szabadkán, Újvidéken és Zentán folytatódik.
6: A pontos idő 4 óra 13 perc.
0: Időjárás.
17: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fokot mérhetünk. Holnap változékony felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban mintegy 4 fokig hűl majd le a levegő hőmérséklete, napközben pedig 18 fok körül alakulnak a csúcsértékek csütörtökön.
18: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
19: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
18: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
20: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
21: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros

0: Clint Bandit újdonságában indult a mai csillagulás, ez volt a Company. És itt a 95.5-ön a folytatásban egészen 20 óráig nincs megállás, jönnek a legnagyobb kedvencek. Ti pedig kérjétek, kívánjatok, írjátok meg a saját kedvenceiteket a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg. Néhányan már egyébként el is küldték, mindjárt egy-két dal után már következnek az első mai teljesülendő kérdések, kívánságdalok. Jön előtt a DJ Goyai Jason Derulo a mai kedvencek közül a Michikóval, aztán pedig David Guetta BB Rexával az I'm Good után ismételten együttműködtek. Sad Girls, Bush Lányok című dalt adták ki. Ezt is mindjárt meghallgatjuk. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a szerda délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. A folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

A világ első számú lemezlovas a legfrissebb globális szavazások alapján ő David Guetta és Bibi Rexával közös dal ez volt a Sad Girls itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban az első mai kérések, kívánság dalok teljesülnek. Szia Lena, tegyél a csodát című dalt szeretném meghallgatni. Köszi, Eszti! Filmbetétdal hamarosan a mozikban Dobó Kata filmje, na még egy kívánság, amelyben egyébként a főszerepeket T. Denny, illetve Kádár L. Gellért, ugye a Hunyadit alakító úriember áll, ők ketten adják elő ezt a dalt, nem is gondoltam volna Gellértnek ilyen jó, a rockos beütésű hangja jó, ének hangja van, T. Denny pedig jó, berekeszt, jó mélyen adja elő ezt a dalt, de egész jó kis felvétel lett ebből, tegyél a csodát, ők jönnek, tehát amolyan filmpromóként jelent meg egyébként ez a dal, jóval ugye a filmbemutató előtt. Hello, amikor a test öregszik című dalt kérném, ha lehet. Szabolcs Kertész, Maika is, Pápai Jocsi közös dala. Itt Calvin Harris-től kérném a munka mellé a Will Be Coming Back című számát. Pörgős délután mindenkinek. Köszi, Tamás! Tamásnak egy jó munkát, egy igazán jó kis dal, Calvin Harris és Example közös dala. Will Be Coming Back, hallgatjuk majd a blokk végén. Szia! Alexának, Csillának, Noéminek és Bettinek szeretném, hogy szóljon Dua Lipától a Dance the Night. Brigi kérte is küldi, ezt is meghallgatjuk. Igazi, modern hangzásban a diszkó korszakból idézett dallamvilággal jön Dua Lipa. És szép napot páromnak, Andornak szeretném küldeni évfordulónkra, Ricky Martin és Christina Aguilera közös dalát, Nobody Wants to Be Lonely-t. Lívia kérte is küldi párjának. Boldog évfordulót, srácok! Csodaszép ballada egyébként, senki sem szeretne egyedül lenni. Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin jön Krisztinával, utána Maika Pápai Jocival, majd Dua Lipa dala, itt lesz T. Denny Kádár L. Gellérttel, Calvin Harris pedig Example-lel. Ez a kínálat itt a Csillaghullás folytatásában.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.
4: Sziasztok, üdvözlöm a Panon Rádió hallgatóit, én Pápa Jóci vagyok.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mint egy 25 év után ismét összeállt az a bizonyos magyar könnyűzenei duó, amely a sikereket a 90-es években szerezte meg. Ez az FLM és erről Császár előtt mesél nekünk.
2: Amikor mi 1992-ben felkerültünk a térképre, akkor rajtunk kívül nem volt olyan zenekar, aki annyi idős volt, mint a közönségük. Tehát, hogy konkrétan, én még gimnazista voltam, amikor az első lemezük megjelent, és akkor egyszerűen így könnyű volt, mert volt 3 zenei műsor a tévében, és hogyha megjelentél az egyikben, akkor a következő héten mindenki tudta, hogy ki vagy.
3: Aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt.
2: Ismerjük egymást 5 éves korunk óta, azaz már nem mondom meg, hogy hány éve, de sok, és együtt jártunk általános iskolába, szomszédok voltunk, tehát hogy azok a dolgok, amiken mi együtt átmentünk, azok azért egy életre összekapcsolnak embereket, csak vannak, akik elfelejtik, vannak, akik nem, hát 30 évig mi is elfelejtettük, de most már nem.
3: Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó.
2: Ez egy valószerűtlen dolog, tehát itt áll 2 csávó, akik 30 évig nem csináltak semmi észszerűt, és akkor oda megyünk, elénekeljük azt, hogy megtalálok még, és szétesik a ház mindenhol. És hogy ezek a dalok valami nagyon furcsa módon, hogy bekerültek a petróleum lámpa, meg a Ergo létezem mellé, abban a nagy közös tudatalattiban, ahova minden magyar zenész vágyik. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon, nagyon szokatlan dolog, hogy a fenét keresünk meg ott. Hát nem is szántuk ezt az örökkévalóságnak, aztán most már 30 éve beszélgetünk a megtalálok mégről állandóan.
3: Telik

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
0: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
5: Sziasztok! Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok!

Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS

0: Egy jó kis Afro House remixben ez volt Another, és a Talk to You itt a Csillagulás második órájában. Újabb kívánságdalok teljesülnek. Kedves Csillagulás, Shakira Die Die című dalát szeretném. Köszönöm, Ági. Jön az idei foci BB hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Mindjárt majd elsőként. Szia, Lena, jobb munkakedvhez Switch Disco React számát kérném. Kösz szépen Viktor Topolyáról. Jó munkát kívánok, Viktor! Az a jó kis dal, amelynek alapját Robert Miles Children című klasszikusa képezte, ilyen Switch Disco és a React. Ezt is hallgatjuk mindjárt. Szép napot Ákostól szeretném kérni az Ember maradt című dalt. Azért is, mert manapság már sokan elfelejtettek annak maradni. Akinek inge, vegye magára. Üdve, Mária! Na hát ott a pont, jön Ákos és az Ember maradj. Hello Csillagulás, Dr. Alban No Coke zeneszámát kérném. Köszi, Gyuri. Gyuri, egy veleget fogsz majd kapni Dr. Albántól. Lehetséges, hogy ez a dal is benne van, de sok más klasszikus bele van csempészve. A blokk végén érkezik majd egy 90-es évek kis egyveleggel Dr. Albán. És még egy üzenet, szia, well, hello, bárhová számát kérném, amit Andrének küldök. Henny kérte és küldi, úgyhogy jön a well, hello, aztán Dr. Albán, hitmix, mondhatjuk így is, előtte Switch Disco Ella Hendersonnal, itt lesz Ákos dala, kezdésnek pedig Shakira és Burna Boy, és a továbbiakban egészen 19 óráig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig.
1: Hi everyone, this is Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
5: Csillagullás.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
3: Hi, this is Sabrina Carpenter.
4: This is Benson Boone.
5: This is Billie Eilish.
6: It's The Weeknd.
7: Turn the rhythm up, stay on the beat.
8: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mesterséges intelligencia ötletből, utána emberi rásegítéssel, világhírnév, ez a Moving to the Sun, Hanvai PJ, illetve Roberto Bindi mesélnek erről a jelenségről.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallotta Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és ez a Bernadettéknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgörös verzió, mert a húgörös verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami kikerült ugye a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végülis az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadettéknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és azt, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugyebár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek-szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-lel, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugen megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelje úgy el senki, hogyha valaki odaül egy számítógép elé, beír 3 sort és kiköpi a következő világslágert. Bernadetteknek is rengeteg-rengeteg munkájuk van abban, hogy a kézdal, amit jelen pillanatban mondjuk hallhatunk különböző zeneáruházakban, azok abban a formában legyenek, hogy tényleg azokat az érzéseket közvetítsék, amik nekik fontosak. Hi, it's Hugel, and this is my single

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
5: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
4: 024 561 112.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
7: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Taylor Swift és vadonatúj dala Patient Zero egy kiváló remixben itt a csillagulás mai harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Valamint ebben az órában, vagyis 19 óráig még érkezhetnek újabbak is. Hello Allen, Alesso Heroes című dalát kérném. Köszi előre, nagyon jó ma is a csillaghullás. Balázs üzenete volt ez. Örülök, hogy tetszik, Balázs. Alesso is Top Low dala. Jön majd a blokk végén. Na, hősök, Heroes We Could Be. Egy igazán jó kis pörgős dal. Szia, BSV és Nagybogi jégszívű lány. Ezt szeretném kérni, Zsófi voltam. Mérkezik majd ez a dal is. Szevasz, Eminemtől jöhetne a Houdini. Nekem is mindazoknak, akik szeretik. Kösz-kösz, Gabi Zentáról. Eminem is egyik legutóbbi dala. Mindjárt jön majd a Houdini elsőként ebben a blogban. Szia, a kívánság műsorban Szakács Gergőtől kérném az Életem című dalát. Köszi, Ivet János Halmáról. Tédeni Szakács Gergővel. És jön az Életem, ezt is meghallgatjuk, illetve még egy üzenet. Ciao a Free From Desire, pörögjön Allen, nekem is, akik szeretik a jó 90-es zenéket. Üdve Kelebiáról, Bandi. Klasszik dal, Gála is a Free From Desire, aztán Tídeni Szakács Gergővel, majd Alesso Toblóval, előttük itt lesz a BSV Nagybogival, kezdésnek pedig Mr. Slim Shady, azaz Eminem.
1: It's showtime!
2: Give it up for Mr. Slim Shady himself.
3: Shady's back.
2: Eminem.
4: What's up, y'all? This is Eminem. When you're listening to...

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Vajon milyen volt régen a klub élet, és milyen most magával a zeneipar, vagy például ugye a lemezlovas szakma. Egy igazi régi motoros következik, a Náksi Attila mesél nekünk régről és mostról.
2: Itt van, akit szeretsz, csak egy nap van, csak egy.
3: Én azt gondolom, hogy a 90-es években első olyan tinédzser vagy fiatal generáció, aki már mindent, már látott videoklippeket, hallott zenéket, be tudott szerezni CD-ket, ki tudott menni külföldre, és ott akár el tudott menni egy rendezvényre, vagy egy klubba, vagy csak vett egy lemezt, vagy egy újságot, vagy ruhát, vagy valami, sokkal, de sokkal nyitottabb generáció volt, mint a mai. Zeneileg, stílusilag, bevállalósabb is volt. Én azt gondolom, hogy sokkal szabadabban élte meg a bulizást, felszabadultabban inkább azt mondom, és tényleg zeneileg is sokkal, de sokkal nyitottabbak voltak a 90-es évek, 2000-es évek elején. Saját sztárjaik voltak, ők választhatták ki végre, hogy milyen zenét akarnak hallgatni, azt kitől akarják hallgatni, kitől, kinek, nem az volt, hogy volt 5 lemez, 5 zenekar, aztán azt az 5-öt vagy hallgatod, vagy esetleg még 2-t szamizdatba valahonnan, hanem azt vetted meg, amire volt pénzed, és amit akartál, azt hallgattad a rádióban, amit akartál, később nyilván a YouTube-ba az összes digitális platform ezt még szélesebbre húzta, megint egy ilyen fősodorba megy mindenki, aki most éppen az megy, akkor mindenki azt hallgatja, de az biztos, hogy a 90-es években, 2000-es évek elején sokkal nyitottabbak voltak az emberek, akik bulizni jártak fesztiválokra, klubokba, bárhova, az újra és az új zenékre. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is azért a 90-es években már nagyon erős elektronikus zenei széna működött, és nem csak az undergroundban, hanem már a mainstream felé is elindult, a klubokban már house zene szólt, elektronikus zene szólt, a 90-es évek végén Sterbi megcsinálta az első mix albumát, mi Brunner Zsoltival szintén a Club Sandwich albumokkal jelentkeztünk, már előtte voltak olyan albumok, válogatások, ahol magyar DJ-k már próbálták a szárnyaikat bontogatni saját zenékkel, voltak rádióműsorok, ahol elektronikus zene ment, vagy dance, nagy klubok csak elektronikus zenével foglalkoztak, voltak nagy rendezvények elektronikus zenével, mint a Rave Olympia, a Mayday a 90-es évek végén Magyarországon is. Nagyon sok ember szerette az elektronikus tánczenét már akkor, úgyhogy és a DJ-ket ismerték. Tehát addigra, amire az első parádé elindult, addigra a DJ-k már ugyanakkor a sztárok voltak Magyarországon is, mint a énekesek. Úgy néz ki, hogy ez egy olyan munka, hogy odamész, felrakod a kezed, iszol egy ízlet, már nem. Tehát ez egy kemény menet. Ami mögötte van az, hogy oda eljutsz, ahogy a hétköznapokban, ahhoz, hogy eljussál oda, hogy mondjuk egy szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapot végig dolgozzál az éjszakában. Sokan mondják, hogy persze hát el kell menni a nyárba reggel 6-ra, és akkor ott neki az a dolga, nekünk ez a dolgunk. Azért valljuk be őszintén, hogy elég nagy felelősség ott állni mondjuk 20-25 ezer ember előtt, mert ők azért jöttek, hogy elengedjék azt, hogy reggel 6-tól a gyárban állnak. Ők szórakozni akarnak, és közben nekünk is jól kell magunkat érezni, hiszen akkor fogják ők is jól érezni magukat.

0: azért külföldön nagyon-nagyon és sokkal komolyabban vesznek bizonyos dolgokat, akár egy menedzsment, akár egy kiadó, akár ugye, hogy a sztárokat hogy készítik föl a stresszre, a terhelésre. Nálunk azért ez egy nincs olyan szintű terhelés. Uh-huh. Tehát most mondhatunk azt, hogy most elmegyünk a bevásárlóközpontba, és öten oda jönnek hozzánk, ez tök jó dolog, de mondjuk, ha ő elmegy valahova, és 500-an mennek oda hozzá egyszerre, és minden egyes városba, és rohannak utána, és mondjuk egy rockstárnál még inkább, az, és nem vagy mentálisan erre fölkészülve, vagy fölkészítve, akkor nyilván az egy komoly terhelés, hogy nincs magánéleted, nem tudsz sehova elmenni, de hát Magyarország nem Amerika.
1: Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy nap. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcod. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, csak egy nap. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét, és ülj ki, emlékezz erre a napra.

44 komik, 300 DJ és zenekar. Csak egy napban, augusztus 23, Budapest parádé, András Rint, Hősök tere. Csak egy napban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Reklám. Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka. Bomax.
4: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
5: Égség gyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
0: Műsorajánló.
7: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: a Pannon Rádióban.
1: Itt a csillaghullásban Jonas Blue és az Edge of Desire szólt egy igazán jó kis melodic techno remixben itt a csillaghullás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk az áróblokhoz, kettő kívánsággal teljesül még. Szia Destől a Kis Kecet című számot kérném. Köszi, Bence. Meg lesz mindjárt jön Des és Young Fly dala, valamint Hello Allen Zed, I Want To Know zenéje lenne a kérésem. Köszi a pöröket, jó a műsor. Ezt pedig Roland kérte. Örülök, hogy tetszik. Egy korábbi dal, egy igazán pörgős dalocska, Zed Selena Gomez-zel közös felvétele. Jön tehát az I Want You To Know. Előtte azonban Des és Young Fly dala Kis Kece.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
3: What's up guys, this is Bruno Mars.
4: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
5: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Pannon.
6: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
7: Sziasztok, én Jörg, a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
6: Hallgassátok ti is.

0: Pannon Rádióban.
1: És érkezik itt a Csillaghullásban az a bizonyos mix, amely tart egészen 20 óráig, és a 2010-es évek nagy-nagy zenét tartalmazza. Rengeteg ismert dalocska, egy velekbe összegyúrva, ez várjátok tehát 8 óráig. Utána 20 és 22 óra között Rock Night, rock zenei válogatás. Majd pedig 22 órától még keményebb gitárzenék, Scofival Rock Idill. 22-től éjfélig. Ez már rátok itt a továbbiakban, Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Baros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 10. éve ünnepeljük a Vajdasági Magyar Mozgókép napját. Ez alkalomból tegnap hivatalosan is kezdetét vette a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. A rendezvénysorozat nyitónapján idén már 4 vajdasági településen várták a mozi szerelmeseit. Adán, Topolyán, Zomborban és Magyar Kanizsán tartottak vetítéseket. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, 3 komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Kiemelte, a vakcina 2 A-típusú és 1 B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gálaműsorát is megtartják. Vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténeti sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségét is közelebbről megismerhetik.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Őszhó, illetve magvető havának 14. napja van, a mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög ismételten eljött. Hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi, nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és rögvest elviszi a táncoslábú leánykákat a tátogóásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Ibiza. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Azonnal jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki kimondhatatlan örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis Rock Idil két állal, mint egy szó, @panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer elmondom azt a kivételes információt, hogy őszhó, azaz magvető havának 21. napján, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Adressz, hövölj a... A Rock Idilben most következzék a jól megszokott történelemóra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1942-ben született Billy Harrison, a Them zenekar gitárosa. 1945-ben látta meg a napvilágot Colin Hodgkinson, a Whitesnake banda basszusgitárosa. 1946-ban született meg Dan McCafferty, aki a Nazareth csapat énekese volt. Szintén a mai napon, szintén 1946-ban jött a világra Justin Hayward, a The Moody Blues formáció énekese, gitárosa. 1947-ben született Al Atkins, a Judas Priest zenekar énekese. És végül, de nem utolsó sorban, 1959-ben látta meg a napvilágot Anthony Jude Perrow, aki az Adrenaline Mob és a Twisted Sister együttesek dobosa volt. Most AJ Perrow, aki ma lenne 67 éves, és az Adrenaline Mob együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Ez a Pro Evil, és én Szkofi vagyok. Ez a Pro Evil, és én Szkofi vagyok. Ez a Pro Evil, és én Szkofi vagyok.

0: Micsoda utat tettünk meg idáig az 1983-as With Sympathy albumtól kezdve a köztes állomásokkal együtt. Nem semmi kaland volt, de most arra megbékéltem a ténnyel, hogy itt a vége. Al Jourgensennel újfent, Monte Pittman és Cesar Soto gitárosok, Paul D'Amour basszusgitáros, John Bechdel billentyűs szempleres és Pepe Clark Manana dobos zenélt együtt, és nem annyira nehéz kitalálni, hogy a most hallható We Hate nótát vajon kinek küldik. A folytatásban viszont a Dead Kennedys énekesével, Jello Biafrával létrehozott Lard formáció jön, és az 1990-es The Last Temptation of Reed nagylemezen lévő Drug Raid at 4 AM szerzeményt is meghallgatjuk.
1: Simple. No, just keep it simple. We go slow. Perfect.

Zdravo ljudi, ja sam Marko Grabež iz grupe Koji...

A Down nevű jókedvű társaság új albuma, a Volume 5, november 20-án jelenik meg a Nuclear Blast kiadó gondozásában. A New Orleans-i supergrouptól utoljára 2014-ben a Down 4 Part 2 EP-n hallhattunk friss dalokat, komplett nagylemezzel pedig a 2007-es Free Over the Under óta nem jelentkeztek. Phil Anselmo énekes szerint volt a levegőben egyfajta könnyedség. Mindenki pozitív hozzáállással közelített a munkához, és fókuszáltabban dolgoztunk, mint valaha. Valahogy ismét frissnek érződött minden. Mindannyian el akartunk érni valamit, és hiszem, hogy sikerrel jártunk. Amolyan utazás ez a lemez, klasszikus Down, de közben egyedi is. Kirk Weinstein pedig hozzátette, mindenki a lehető legjobban játszott, óriási riffeket írt, Phil Anselmo pedig fantasztikusan énekel. Ha összejövünk, megtelik elektromossággal a levegő, nekem ugyanazt a hangulatot tükrözi a lemez, mint annak idején a Nola, csak azóta újabb 35 évnyi tapasztalatot halmoztunk fel. Pepper Keenan külön kihangsúlyozta. Mind az öten egykorúak vagyunk, együtt nőttünk fel, és külön-külön is sokat értünk el. Mindannyian másképp szóltunk, de ettől még ugyanarról a környékről származunk. És ez teszi igazán különlegessé a Down-t, hogy már azelőtt is ismertük egymást, hogy bármelyikünk bármit is letett volna az asztalra. Szóval adott a közös történelem. The Myth című új szerzeményüket most már is meghallgatjuk, mint ahogyan rögtön utána Phil Anselmo előző bandájától, a Pantherától az

A U2 zenekar új sorrendben 15. albuma Carnaval de Luz címmel jelenik meg november 13-án. Utoljára 9 évvel ezelőtt adta ki friss dalokból álló nagylemezt, és ha a 2023-as régi szerzemények újra vett verzióit rejtő Songs of Surrender-t nem számítjuk, a 2017-es Songs of Experience óta nem adtak ki új anyagot, hogy aztán idén két LP-t is kihozzanak Days of Ash, illetve Easter Lily címmel. Az önmagát a világ nélkülözhetetlen megmentőjének beállító napszemüveg király, Bono a következőket tartotta nagyon fontosnak elmondani. A mi fényes kis karneválunktól nem olyan messze mindenféle lények gyülekeznek, hiszen ugyanaz a képzelőerő, ami kihozza belőlünk a kreativitást, a szörnyeket is a fejünkre hozhatja, úgyhogy még hangosabbra vettük a dobokat, nagyobb tüzet raktunk, a történeteink vadabbak és viccesebbek, a dallamok édesebbek, a dalok pedig jobban ragyognak. Elvégre, ha a világ úgyis sötétségbe burkolózik, legalább mi ne tegyünk így. Mi inkább továbbra is gőzerővel dolgozunk zajos, kaotikus és indokolatlanul sokszínű új albumunkon, és alig várjuk, hogy a koncerteken is ízelítőt adhassunk nektek belőle, hiszen a U2 mindig is a színpadon élt igazán, és továbbra is a féktelen rock'n'roll-al lázadunk a sok szörnyűség ellen, ami a telefonunk kijelzőjéről zúdul ránk. A most hallható 2026. április 3-án kiadott Easter Lily EP-n található In a Life szerzeményükkel az énekes elmondása szerint a barátságokat ünneplik. Érdekes módon az utána felcsendülő Clannad csapat felvételének címe, amelyben meglepő módon Bono vendégeskedik, In a Lifetime.

Normális vagy? Hát ilyet hallgatsz? A Rokkidilt a Scofival?

A mongol The Who formáció Han című harmadik nagylemeze július 24-én jelent meg a Better Noise Music kiadó gondozásában. Rászántuk az időt erre a lemezre, és nagyon örülünk, hogy megjelent, mert évek óta dolgoztunk rajta. Emellett pedig a fellépéseinkre koncentráltunk, illetve teljesen új lesz a setlist is a koncerteken. Nagyobb helyeken akarunk játszani, szóval gondolkodhatunk alaposabb produkcióban, így megjeleníthetjük a nemzeti kultúránk csodálatos elemeit, hogy a rajongók is láthassák ezeket. És már most rendelkezünk egy sor nagyszerű ötlettel a következő lemezre. Mondták a csapat tagjai. Horseman című felvételük után a szintén belső mongóliai Tengger Cavalry formáció következik, méghozzá Lone Wolf szerzeményükkel.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Jaj, de jó a Rocky Deal!

A Forbidden Banda visszatérő nagylemeze október 23-án jelenik meg, a zenekar nevét viseli címként, és a Frontiers-höz tartozó BLK2BLK kiadónál lát napvilágot a 2010-es Omega Wave anyag folytatása. A jelenlegi felállásban Craig Lossicero gitáros és Matt Camacho basszusgitáros képviselik a régi leosztásokat, jelenlegi társaik Norman Skinner énekes és Jeremy Van Epp gitáros és Chris Kontos dobos, a producer pedig Zach Oren volt. Inkább odüsszeia volt az album elkészítése, nem tipikus lemezfelvétel. Olyan kiadvánnyal akartunk előrukkolni, ami arra emlékezteti az embereket, miért szerettek bele annak idején a thrash és a heavy metalba. Egy nyers, energiával teli, de dallamos anyagot, benne azokkal a tökéletlenségekkel, amik megadják a súlyos zenék karakterét. Mondotta volt Craig Lossicero, mi pedig friss és ropogós Psyclops szerzeményük után a Sacred Reich együttes 1990-es The American Way albumán lévő State of Emergency felvételt füleljük meg, mert miért ne?

A Cult of Luna zenekar bemutatta november 6-án érkező új, sorrendben 10. In the Shadow of Your Shadow nagylemezéről a címadó szerzemét, melyet kisvártatva jól meg is hallgatunk. Csak még elmondom, hogy a friss és ropogós kiadvány saját kiadójuknál, a Red Cirque-nél jelenik meg, a keverést pedig a gitáros Magnus Lindberg végezte. A dalszövegekre az elmúlt évek veszteségei és olyan régi élmények is hatottak, amelyekről a másik gitáros, Johannes Persson azt hitte, már maga mögött hagyta, és a következőket mondta. Mindannyiunknak megvan a saját története, és mindannyian cipeljük a magunk terheit. Mindaz, amint keresztül mentünk, része annak, akik ma vagyunk. Voltak dolgok, amelyekről azt hittem, már a hátam mögött hagytam, de az elmúlt néhány év eseményei újra felszínre hozták őket. Ha évtizedekig próbálsz eltemetni valamit, előbb-utóbb utat talál magának a felszínre. Ez a parazita most újra visszatért. Utána viszont a Neurosis együttes 2026. március 20-án kiadott An Undying Love for the Burning

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolusi muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

A Southern Rockos Molly Hatchet csapat legújabb 14. Lost Horizon című nagylemezét november 27-én adja ki a Steamhammer kiadó égisze alatt. A Jacksonville-i zenekar tagjai változó tagsággal az 1970-es évek eleje óta aktívak, de ennek ellenére stúdióalbumokkal csak ritkán jelentkeznek, a legutóbbi 2010-ben jelent meg Justice címmel. A banda felállásának legrégebbi tagjai Bobby Ingram gitáros és John Galvin billentyűs, akik mindketten a 80-as évek derekán csatlakoztak a Molly Hatchethöz, de Tim Lindsay basszusgitáros is 2003 óta húzza már náluk az igát. Frissebben csatlakozott társaik Parker Lee énekes és Garrett Rampson dobos. Bobby Ingram elmondása szerint Garrett Rampson felfrissítette a zenekart, Parker Lee pedig leginkább feledhetetlen eredeti énekesünket, Danny Joe Brown-t idézi. Mindketten tökéletesek ehhez a fajta Southern Rockhoz, és óriási szerepet játszottak benne, hogy a Lost Horizon az eddigi egyik legérzelemgazdagabb, legmélyebb albumunk lett. Hallgassuk is most meg Once a Gambler című új dalukat, a folytatásban pedig az a Ricky Medlock gitáros énekes zenél, aki szintén tagja volt a Molly Hatchetnek, Blackfoot nevű saját együttesétől a 2016-os Southern Native album címadó felvétele csendül majd fel.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock India.
0: Mára, és ezennel zárul Skoffi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan őszhó, azaz magvető havának 21. napján, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem. Annak a helyes képlet így hangzik.
3: Rockidil.
0: Vagyis rockidil két ellel, mint egy szó kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a kivételes információt, hogy őszhó, illetve magvető havának 21. napján ismét találkozhatunk, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából. Tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
4: Panorádió, a te hangod.
5: Éjjel, nappal, 91,5.
6: A zene, Pannon tenger.

Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod. What

Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.